csillogó magas sarkú cipő, egy karácsonyi csúcsdísz és egy tál makaron, mindegyike egyedi történetet és emléket hordozott. A közönség tagjai papírláncokra írhatták fel saját érzéseiket, így a nézők személyes tapasztalatai is szívesen beépültek az előadás szövegébe. A hangverseny teremben folytatódó darab Bársony Krisztina karakterén keresztül mutatta be a színésznő valós életútját és belső küzdelmeit. A történet a mesékből ismert tökéletes boldogság keresésétől jutott el a rögösebb valóságig, a gyerekkori álmoktól a párkapcsolati nehézségeken át egészen a családi konfliktusokig. Az előadás egyik kulcsfontosságú fordulataként a főszereplő szembesült azzal a felismeréssel, hogy a megfelelési kényszer és a túlzott irányítás nem jelent igazi szeretetet. Különösen fájdalmas, de tanulságos fejezetet nyitott meg a fiával kapcsolatos nehézségek és a függőség kezelése, amely során meg kellett tanulni a határokat szabni. A történet mégis feloldozást hozott. A terápia, a megbocsátás és az önismeret révén mind a fiú, mind az édesanyja megtalálja a saját útját. Az est legfontosabb üzenete szerint nincs szükség tökéletességre ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát saját életében. A boldogság receptje híradások szerint meglepően egyszerű, kevesebb kontroll, több önirónia, határozottabb korlátok, valamint annak elfogadás, hogy a saját mesénknek nem kell hibátlanoknak lennie. Újabb környezetvédelmi program indult Békéscsabán, a Life IP Hungary projekt keretében több mint 15 hektáron, mintegy 105 ezer magnyi csemetét telepítenek város különböző pontjain. Az egyik fő helyszínen a Bátori utca környékén már megtörtént az erdősítés egyéves csemetékkel. Opauszki Zoltán környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a lakosságtól több kérdés is érkezett arról, mikor válnak a fiatal növények látványos fákká. A szakember rámutatott, hogy az erdőtelepítés és folyamata eltér a parki faültetéstől, az első néhány év a csemeték megerősödéséről, a megfelelő gyökérzet kifejlesztéséről és a száraz időszakok átvészeléséről szól. 5-8 év múlva már fiatal, összefüggőbb növényzet látszódhat, míg 10-15 év múlva alakulhat ki a hétköznapi értelemben vett fiatal erdő, bár a fejlődés ütemét az időjárási és talajviszonyok is befolyásolják. A program hosszú távú célja Békéscsaba zöld felületeinek növelése, hiszen a fák mérséklik a port, javítják a mikroklímát, élhetőbbé teszik a várost. Opauszki Zoltán arra kérte a lakosokat, hogy közösen vigyázzanak a frissen telepített területre, ne tapossák le a csemetéket, ne hajtsanak közéjük járművel, ne hordjanak oda hulladékot, és kiemelten figyeljenek arra, hogy ne keletkezzen tűz. Mint fogalmazott, a faültetés bizalom a jövőben, amelynek eredményeként évtizedek múlva természetes jaminai erdő értékeit élvezhetik a helyiek. Tragikus baleset történt Békés vármegyében, egy tehervonat elgázolt egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrséghez délben érkezett a bejelentés az esetről. Neményné Tűri Zsanetta, Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense megerősítette az eseményt. A helyszíni szemle és az elsődleges adatok alapján idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A baleset miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki. A helyszínen ideje alatt Szabadkígyós és Békéscsaba között csak egy vágányon haladhattak a vonatok, és a Mávinform tájékoztatása szerint a Békéscsaba-Lőkösháza vonalon is késésekre kellett számítani.

0: Jelentős változásokra lehet számítani hétfőtől a Békéscsabai Lencsési úton a körgátnál zajló beruházások miatt. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett, és a munkálatok felgyorsítása érdekében ideiglenes forgalomterelést vezetnek be. A fejlesztések keretében épül az építőkútja, átalakítják a Lencsési úti csomópontot, emellett pedig a Nádas lecsapoló csatornánál is dolgoznak a szakemberek. A korlátozás elsősorban a gyalogosokat és a kerékpárosokat érinti. Az autósok számára továbbra is biztosított a kétirányú haladás. A lencsési lakótele felől érkező gyalogosok és kerékpárosok a Pipacsközi zebránál kelhetnek át a Kőműves Kelemen sor felőli oldalra, majd az Ilosvai utcai zebránál térhetnek vissza a megszokott útvonalra. Visszafelé ugyanez fordítva érvényes. A terelt szakaszokon a kerékpárosoknak le kell szállniuk a két kerekükről, és gyalogosan kell közlekedniük. Az önkormányzat közlése szerint a csomópontban zajló munkák 3 héten keresztül október 12-ig tart. Sok száz érdeklődő részvételével kiváló hangulatban rendezte meg szombaton a születi felvonulást a Békési Kisgazdakör a Vármegye névadó településén. Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke úgy nyilatkozott, a rendezvény a várakozáson felül sikerült. Az Ázsia áruháztól induló csikósok vezette menetet, 5 hintó, 6 lovaskocsi, valamint egy traktor kísérte, és minden járműn teljesen megteltek a helyek. A program 6 megállóhelyén a Sebestyén Trió térzenéje mellett a Belencéres Néptánc Együttes és a Békési Hagyományőrző Népdalkör műsor szórakoztatta a közönséget, míg a programokat Hégely László díszpolgár és Dihen Ferenc kisbíróként hirdették ki. A megállókban a szervezők kalácssal, pogácsával, borral vendégelték meg a résztvevőket. A menet végén az Ázsia áruházhoz visszatérve a látogatók sült kolbászt fogyaszthattak, az Ártézi kútból pedig a hagyományokhoz híven ezúttal is bor folyt, amelyet Kálmán Tibor polgármester és Deákné Domonkos Julian a tanácsnok csapolt. A csőszök felügyeletével a szőlőlopás tradícióját is felelemlítették. A program pedig a kis Gazdakör székházában tartott szüreti vacsorával ért véget. Ismét a vizuális kultúra és a fotóművészet központjává vált Békéscsaba. A fotófesztivál keretében 1 hónapon át több mint 1 tucat kiállítás és több 100 alkotás várja a látogatókat a város kulturális intézményeiben. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nem egyetlen helyszínre korlátozódik. A fesztivál idején szinte az egész város galériává alakul. Az érdeklődők a klasszikus fotóművészeti alkotások mellett kortárs, absztrakt és dokumentarista munkákkal, valamint fiatal tehetségek és nagy hagyományokkal rendelkező fotóklubok képeivel is találkozhatnak. A program sorozat célja, hogy közelebb vonzza a fotográfiát a mindennapokhoz, miközben összekapcsolja a múltat, a jelent, valamint a hivatásos és amatőr alkotók világát. A fesztivál egyik legjelentősebb és leginkább várt eseménye a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amelynek ezúttal is a békéscsabai Szent István tér ad helyet. A tárlaton megrázó emberi történetek, sorsok, sportesemények és korunk meghatározó társadalmi pillanatai elevenednek meg a fotókon. A kiállítás megnyitóját szeptember 22-én kedden délután 5 órakor tartják. A tárlatot Varga Tamás alpolgármester nyitja meg, a kiállítást pedig Bánkuti András kurátor mutatja be a közönségnek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Akadálymentesítik és felújítják a Mokri utcai orvosi rendelőt. A frissen ültetett fák is kiszáradtak a nyáron. 40 éves hagyományt ünnepeltek a Kardoskúti nyugdíjas irodalmi pályázaton. Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat egy bucsai apa ellen. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai 2. számú körzet korábbi házi orvosa dr. Róna Miklós nyugdíjba vonult. Praxisát június 1-től dr. Krisztóf Ágnes neurológus infektológus szakorvos vette át. A Mokri utca 12 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése és felújítása jelenleg is zajlik. Erről Bálint József, a szociális és egészségügyi ügyekért felelős alpolgármester tájékoztatta a sajtót. A városvezető elmondta, hogy dr. Róka Miklós már tavaly jelezte, hogy idén júniusban befejezi házi orvosi tevékenységét és nyugdíjállományba vonul. felajánlotta az önkormányzatnak megvételre a tulajdonában lévő rendelőépületet, amelynek megvásárlásáról decemberben döntöttek. Az akadálymentesítés és a felújítás részleteiről májusban határoztak. Bálint József hangsúlyozta, hogy alpolgármesterként különösen fontosnak tartja azokat a fejlesztéseket, amelyek közvetlenül könnyítik meg az itt élők mindennapjait. Örömmel fogadta, hogy az épület a város tulajdonába került, és kiemelte, hogy egy orvosi rendelő esetében alapvető, hogy mindenki számára biztonságos és egyszerűen megközelíthető legyen, ezért tartja kiemelten fontosnak a mostani átalakítást és korszerűsítést. Az önkormányzat beszerzési eljárást írt ki a kivitelezésre, amelyet egy helyi építőipari vállalkozás nyert el. A rendelőnél több átalakítás is szükséges, új akadálymentes parkoló készül, valamint akadálymentes közlekedési útvonal a mozgáskorlátozott parkolótól a bejáratig járdaépítéssel, új rámpával és előlépcsővel. A bejárattól a rendelőig szintén akadálymentes útvonalat alakítanak ki, ami ajtócseréket és az átalakításokat is igényelt, továbbá akadálymentes mosdó is épül. Új kerékpártárolók kerülnek ki, vízórát és gázórát építenek be, felülvizsgálják az elektromos hálózatot és rendezik az épület környezetét. Az alpolgármester hozzátette, hogy a beruházás elkészülte után az idősek mozgásukban korlátozottak és a babakocsival érkezők számára is lényegesen könnyebb lesz a rendelő megközelítése és használata. Békés Csaba belvárosának több pontján is kijavították a kátyúkat, amivel biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés, adott tájékoztatást dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő, aki Facebook oldalán kiemelte, hogy a belvárosi iskola előtti útszakasz különösen fontos helyszín volt, ahol a tanévkezdéssel jelentősen nőtt az autós, kerékpáros és gyalogos forgalom. Elmondta, hogy folyamatosan figyelik az utak állapotát, és jelzik, hogy hol szükséges a kátyúk betömése.

0: Kiskorú veszélyeztetése büntete miatt emelt vádat a Szeghalmi járási ügyészség egy 37 éves bucsai férfi ellen. A büntetlen előéletű apa a láthatások idején rendszeresen alkoholt és cigarettát adott 13 éves lányának, egy karácsonyi esetről pedig felvételt is készített. Ittos állapotban a gyermek jelenlétében bántalmazta élettársát és több alkalommal a kislányt is. A vádirat szerint a férfi különélt gyermekeitől, de két hetente péntek délutántól vasárnap estig nála tartózkodtak. Az elmúlt 2-3 évben többször ösztönözte a most 13 éves lányát alkoholfogyasztásra, rendszeresen megkínálta pálinkával, borral, sörrel vagy vodkával, így a gyermek egyre nagyobb mennyiséget ivott az apai ráhatás miatt. 2025 karácsonyán a férfi olyan mennyiségű alkoholt engedett meg a kislánynak, hogy az rosszul lett, és egy vödör fölé hajolva meghánytatta magát. A terhelt ezt szórakoztatónak találta, nevetett rajta és az eseményt videóra vette. A férfi láthatások idején dohányzást is biztosított a gyermeknek, elektromos és hagyományos cigarettát is szívhatott, sőt előfordult, hogy az apa tudtával töltött dohányt készített magának. A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtót lányának. Az ügyészség szerint a terhelt a 14 év alatti gyermekét olyan illezeti cikkek rendszeres fogyasztására vette rá, amelyek a felnőttek számára is károsak, a fejlődő szervezet számára pedig még súlyosabb következményekkel járnak, függőség kialakulásához vezethetnek. Az alkohol és a dohányzás a gyermek mentális egészségét is veszélyeztette. Emellett a férfi ittas állapotban többször veszekedett élettársával a gyerekek jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta. Ez év februárjában egy ilyen helyzetben a kislány közéjük állt, mire apja meglökte és megpofozta, amitől a gyermek orra vérezni kezdett. Más alkalommal is meglökte vagy megütötte őt. A terhelt ezzel súlyosan veszélyeztette a gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését. A szeghalmi járási ügyészség vádiratában összetett büntetés kiszabását indítványozta, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, a szülői felügyeleti jog végleges megszüntetését a lány tekintetében, valamint azt, hogy a férfit határozott időre tiltsák el minden olyan tevékenységtől vagy foglalkozástól, amely 18 év alatti személyek nevelésével, gondozásával vagy felügyeletével járna. Kardoskúton a Móra Ferenc közösségi szintér nagy termében tartották az idei nyugdíjas vers és prózaíró pályázat díjátadóját, amely idén jubileumot ünnepelt, immár 40 éve része a település kulturális életének. A vendégeket Vargáni Neller Borbála Tünde művelődés szervező köszöntötte. Bemutatta Nagyné Szöllősi Terészt, aki 1986-ban megfogalmazta és meghirdette a pályázatot, valamint a zsűrit vezető Bárdor Zsuzsannát. Jelen volt még Varga Pál polgármester, Mennyhárt Krisztina és Őzse Zoltán képviselők, Szemenyei Sándor a pályázat évről évről visszatérő támogatója és Kardoskút községért közalapítvány elnöke Szabóné Miklós Ildikó. A támogatók köszöntése után Varga Pál polgármester szólt a résztvevőkhöz, elmondta, hogy egy 76 éves település büszkén őriz egy 40 éves hagyományt. A felgyorsult világban különösen fontos a múlt értékeire építeni, mert a közösségek, barátságok, a béke és a nyugalom adják Kardoskút erejét. Hangsúlyozta, hogy a település neve nem csupán egy lakcím, hanem egy életérzés, amelyre az itt élők büszkék. Kiemelte, hogy a rendezvény minden évben a pályázókat ünnepli, akik példamutató módon fejezik ki gondolataikat és érzéseiket, akár elgondolkodtató formában. Hozzátette, bízik abban, hogy jövőre a 41. évfordulón ismét találkozhatnak, ehhez pedig jó egészséget és alkotókedvet kívánt. A pályaműveket idén is Bárdor Zsuzsanna zsűrizte, a díjazott alkotásokból Vargáni Neller Borbála, Molnár Zsófia Bernadett és Őzse Zoltán olvastak fel részleteket. A száraz forró időjárás az újonnan ültetett fákat sem kímélte Békés Csabán. A folyamatos gondozás és öntözés ellenére 2-3 csemete is elpusztult, közölte dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő. A Tesedik utca és a Kétegyházi út kereszteződésénél új parkolókat alakítottak ki, és a beruházás részeként facsemetéket is ültettek, hogy zöldebb, élhetőbb környezet fogadja az ott közlekedőket. A képviselő Facebook oldalán arról írt, hogy a hosszantartó hőség komoly próbatételt jelentett a fiatal fák számára, és a rendszeres öntözés és ellenére is néhány egyet kiszáradt. Hangsúlyozta, hogy a kivitelező ősszel pótolja a kiszáradt csemetéket, és új fákat ültet a helyükre.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 21-e hétfő van. A gyümölcséréssel együtt a nyár végén beköszöntött a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak főzik a párlatot, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az elmúlt időszak programjairól egy sajtótájékoztató keretében számolt be a közelmúltban, emellett az őszi időszak programjait ugyancsak ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a központ iroda vezetője megosztotta, mozgalmas nyári időszakot tudhatnak maguk mögött. Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös fotókiállításával vette kezdetét idén a Békés Csabai Fotófesztivál a Békés Megyei Könyvtárban. A megnyitó ünnepség után egy beszélgetést követően a vendégeknek is lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a fotósoknak. A rendezvényen szó esett többek között arról is, hogy mennyire volt fontos szerepük a fotókhoz választott helyszíneknek. Egy igen fontos látogatót, a Magyar Judo Szövetség új elnökét fogadhatták a Békés Megyei Kanó Judo Sport Egyesület tagjai Békés Csabán. A látogatás során számos témáról beszélgettek, többek között az új akadémia jövőjéről is. A részletekkel kapcsolatban Gyáni Jánost, az egyesület elnökét és edzőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.
6: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A gyümölcséréssel együtt a nyár végén beköszöntött a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak főzik a párlatot, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Mai témánk, indul a párlatfőzés szezonja, ezekre a szabályokra érdemes odafigyelni.
4: A gyümölcsök érésével megkezdődik a párlatfőzés időszaka is. Sokan saját maguk készítik el a párlatot, ehhez azonban nem csak a megfelelő szaktudásra, hanem a szabályok ismeretére is szükség van. A Nemzeti Adó és Vámhivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki betöltötte a 18. életévét, gyümölcsöt termeszt és a saját gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít párlatot. A jövedéki jogszabályok szerint egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként készíthet, vagy készítethet párlatot, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedéki adómentesen. Az éves kedvezményes mennyiséget háztartásonként számítandó, vagyis hiába él egy háztartásban több magánfőző, nem lehet összeadni a kedvezményes mennyiséget. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társtulajdonban lévő desztilláló berendezéssel készíthető. Megszerzéskor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell. A desztilláló berendezés birtoklásához nem szükséges jövedéki típusú engedély, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni. A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz. Ezek papír alapon és elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás használatával is benyújthatók. A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV J37 jelű kérelem a jövedéki törvény szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére űrlapon kell bejelenteni. A párlat előállításának megkezdése előtt a NAV J49 jelű bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról nyomtatványon kell bejelenteni a főzés szándékát a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolást állít ki, amely igazolja az elkészült párlat jogszerű eredetét. Ha több párlatot állított elő, mint amit bejelentettek, de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert, akkor a különbözetről a tárgyév végéig tájékoztatni kell a NAV-ot, a NAV J49 jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlat mennyiség túllépését pedig a NAV J42 jelű egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok nyomtatványon kell bejelenteni. A többletmennyiséget a NAV-val egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Fontos tudni, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai és vendégei által fogyasztható, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az elmúlt időszak programjairól egy sajtótájékoztató keretében számolt be a közelmúltban, emellett az őszi időszak programjait ugyancsak ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a központ iroda vezetője megosztotta, mozgalmas nyári időszakot tudhatnak maguk mögött.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtó megjelent képviselőjét, és köszönjük szépen, hogy hírt adtok majd a programjainkról. Szeretnénk beszámolni civil központként az eltelt időszak eseményeiről, hol voltunk, mit csináltunk, hány emberrel találkoztunk, milyen programokon vettünk részt, illetve még két meghívottunk van, akik be fognak számolni arról, hogy ők mit csinálnak, és miről tudnak felvilágosítást is nyújtani. Ami a legfontosabb, a nyári programjaink közül azért 2026. július 23-a és augusztus 2-a között Kaporcson voltunk a művészetek völgyébe. Nagyon sok érdeklődő vett részt a programon, annak ellenére, hogy szinte hőkutát kaptunk, tehát nagyon-nagyon meleg volt, 2500 találkozásunk volt. 10 napos volt ez a program, 3000 reprezentációs szóróanyagot posztottunk ki, és még a Civil Pixel fotópályázatot is megrendeztünk, ahol 13 díjazott szerepel, itt a hírlevelünkben benne is van, egy kimondottan művészi minőségű, nagyon érdekes képet kaptunk az első díjazottól. Ő azt mutatta meg, hogy a Kapolcs és a civil központok hogy szerepelnek rajta egy képen. Nagyon-nagyon jól oldotta meg, a többiek is nagyon eredményesek voltak. Itt ugye az volt a lényeg, hogy minél több emberrel találkozunk, minél több civillel találkozunk, akár olyan emberekkel, akik már valamilyen civil egyesülethez, alapítványhoz tartoznak, vagy akár előtt állnak és szeretnének alapítani egy ilyet, vagy egyáltalán nem ismertek még ilyet, például volt a legkevesebb, de megmutassuk nekik, hogy milyen színes a civil élet az egész országban, hiszen a civil központok hálózata mutatkozott be. Nem csak mi voltunk ott, hanem 12 civil központ is a segítségünkre volt. Ami nemrég volt, ez a szeptember 5-i Vármegye nap. A főtéren kialakított civil zónába 500 látogatóval találkoztunk. Itt is nagyon sok reprezentációs szóróanyagot tudtunk kiosztani. Van egy nagyon jó játékunk, ami egy szerencsekerék, hívogató, meg kell pörgetni, és ott amilyen színre a szerencsekerék megáll, a kis irányítója, ott olyan kártyát kell húzni, és ott egy kérdésre kell válaszolni. El szoktam mondani, hogy ha nem tudják a kérdést, majd elmondjuk, és akkor fogják már onnantól tudni, mert hogy ez egy edukációs folyamat. Itt ez a lényeg, hogy tudjanak róla, ha nem tudják, akkor megismerjék, tehát hogy kapjanak információt. Itt leginkább a megyében lévő civil szervezetekről. A civil szervezetek 10 civil szervezetnek tudtunk helyet biztosítani, többen is jelentkeztek volna, de a helyszűke miatt nem tudtunk több sátrat felállítani. Az Egyensúly Aja Egyesületen kívül és a Békés Vármegyei Civil Központon kívül a Frankfurt-Anya Haluska Szlovák Gasztronómia Hagyományőrző Egyesület is részt vett, az Edison Klub, a Ficsak Békés Csaba Alapítványa, a Bék Bárhez Egyesület, Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete, a Kolbász Klub Egyesület és a Gerlai Benken Társaság Egyesülete mutatkozott be, szintén edukációs céllal elmondták, miért vannak ők, mit csinálnak, és nagyon sok úgy hallottuk, támogatót is szereztek, illetve olyat is, akik szeretnének elmenni majd a programjukra, mert hogy arról is tudtak beszélni. Ami előttünk áll, azok a következő programok. Most nagyon sokat fogok felsorolni, összesen 7 programunk lesz még december 30. Az első a Szent Mihály napi forgatag, emeljük gyereket magasba és szenvedélyemmentes nap. Ez egy ilyen 3-as program. Szeptember 20-án, 26-án lesz itt az udvarunkon. Nagyon különleges lesz, van egy nagyon jó kis szóróanyagunk, majd azt is meg fogjuk mutatni. A gyerekeknek is kedvezünk, hiszen itt lesz azért az emeljük a gyerekeket magasba, az éves nagy emelés, ami ugye arról szól, hogy a kívánt és tervezett gyermekek szülessenek meg. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalomnak ez az a legfőbb célja, és ezért egy minden évben ugyanazon a napon az országban és ugyanabban az órában, konkrétan 26-án 11 órakor lesz az, hogy felemeljük a gyerekeket, és ezzel is támogassuk azokat, akik még gyermekvállalás előtt állnak, illetve akik gyermekeket nevelnek, azokat is erősítsük meg abban, hogy nagyon szép és nemes hivatást is választottak. Zenés program lesz, kézműves foglalkozás lesz, ebéd is lesz, nagyon sok művész is lesz. Miért szeretem az X-et? Ez már egy közel négy alkalomra visszamenőleg, négy éven keresztül folyó eszé pályázat. Itt a pályázat célja a fiatalok megszólítása, a gondolataik, véleményük megjelenítése volt, hogy miért szeretik az X-et, az iskolai közösségi szolgálatot. Ezt el szoktam mondani, mikor civil órát is tartunk, 30-at tartunk, tehát 30-szor 2 órát, 30 osztályfőnöki órát, amit veszünk át, amely civil órával alakítunk, és ott is el szoktuk mondani, hogy volt olyan fiatal, aki azt írta le, hogy utálta az egészet, utálta a formát, utálta az egész rendszert, hogy miért kell nekik 50 órát iskolai közösségi szolgálatra, ami nem is önkéntes, mert hogy kötelező elmennie, és majd a 72. órán írta meg nekünk ezt az eszé pályázatot, ahol leírta, hogy ő már teljesen más pályára is fog menni, mert hogy a mozgáskorlátozott egyesületnél vállalt önkéntes munkát, és rájött arra, hogy neki ez a célja, ő ezt szeretné csinálni. Tehát, hogy egy pályaorientációt is tud nyújtani. Itt is már beérkeztek a pályaművek, mostannak elbírálás alatt. Ezt a pályaválasztási vásáron fogjuk a díjazottaknak átnyújtani az oklevelet és a díjakat, amely október 7-én és 8-án lesz. Itt egy civil falut alakítottunk ki, ahol a civil központon kívül a Velem lehet beszélni, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Zöld 14, a Miértünk, a Vakok és Gyengénlátók és a Játszótér Alapítvány fog szintén bemutatkozni ott a fiataloknak. Ugye a párnál ez egy ilyen vezetett túra, és ott lehet végigmenni a különböző iskolákon keresztül, hova szeretnének tovább tanulni, és mindig meglátogatják a civil falunkat is, és ott is szép néznek, mert hogy nagyon fontos lesz a középiskolában ugye nekik nem csak az, hogy majd leérettségizzenek, hanem hogy az érettségihez ezt az 50 órás önkéntességet hol fogják tudni letölteni. Mindig azt mondjuk, hogy ha lehet, ne tudják le, ne az legyen, hogy oké, aláíratják valakivel és megvan, hanem hogy élményeket szerezzenek, és tényleg ez egy pályaorientáció is tud lenni, ha valaki elmegy egy önkénteskedni egy civilhez.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös fotókiállításával vette kezdetét idén a Békés Csabai Fotófesztivál a Békés megyei könyvtárban. A megnyitó ünnepség után egy beszélgetést követően a vendégeknek is lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a fotósoknak. A rendezvényen szó esett többek között arról is, hogy mennyire volt fontos szerepük a fotókhoz választott helyszíneknek.
3: Jó, én úgy gondolom, hogy most már az inspiráció részét kellően láttuk, hogy nézzük meg ezt a videót, amivel valójában egybe van komplexen a képanyag is hozzá ez a speciális zene, és azért gondolom, hogy hat az emberre, és akkor utána még pár kérdést azért feltennék.
4: Igen, annyit előjáróban, hogy nekünk a diplomamunkánk az végül is egy képvetítés volt zenével, amit úgy kell elképzelni, hogy mondjuk itt a prezentációval azt azért megmutatom, hogy egy ehhez hasonló fekete dobozt építettünk, és akkor azon belül így volt látható a képvetítés, mert hogy ezzel is egyébként egyrészt azt akartuk elérni, hogy az ember abból a világból, amiből belép ebbe a térbe, minél jobban kizökkenjen. Másrészt egy ilyen áttetsző textilre vetítettük a képeket, hogy ezzel is egy kicsit ilyen álomszerűbbé váljon. És amit külön kiemelnék, hogy mennyire fontosnak tartottuk így az egész körítés mellett még a zenét is. Külön ehhez az anyaghoz készített a Pap Zoltán Zénó egy zenét, ami szintén azt szolgálta, hogy ezt az atmoszférát erősítse. Szóval, hogy azért ezek ilyen fontos szempontok voltak annál, hogy minél jobban át tudjuk adni azt, amit mi így magunkban éreztünk az anyaggal kapcsolatban. De nem húzom tovább az időt. Ez a videó.
5: Köszönjük szépen, hogy ezt így megosztottátok velünk, és akkor az első valós kérdésem, mert valójában eddig csak ti beszéltetek, hogy mennyire hasonló vagy éppen különböző egyébként a látásmódotok, és hogy jött ez a projektbe, hogy mennyire vettétek észre, hogy egyezik vagy mégse ez a látásmód?
4: Én azt gondolom amúgy, hogy nagyon-nagyon különböző. És az leginkább ott mutatkozott meg, hogy amikor a sorozatot készítettük, és nyilván elmegyünk egy helyszínre fotózni, akkor nem csak az adott előre megtervezett képeket készítjük el. Nyilván már ott is teljesen más képek születtek Zoli fejében, meg az én fejemben is meg, de az ott elkészített ilyen plusz gyakorlatilag töltelékképeknél is teljesen látszott, hogy Zolinál mi volt inkább a fókusz, meg nálam mi volt inkább a fókusz. Itt nyilván az utólagos válogatás volt az, ami miatt ez nem volt könnyű, hogy akkor ez a kettő hogyan tud egyé válni, és gyakorlatilag így szerintem a sorozatnak ez lett a szépsége, hogy nem külön Janik Zoltán képek, és nem külön Bálint Barnabás képek, hanem gyakorlatilag ez egy harmadik fotósnak lettek így a saját meglátásai is. Hát vagy inkább a ketten közös anyaga, nem passzolt tovább. De igen, egyébként azért az ott mindig van egy nehézség utána, hogy hiába közelít egymáshoz kettőnk látásmódja, azért még egyedül is az egy komoly dilemma, hogy hogyan válogatja le épp az ember az anyagát, meg milyen sorrendbe teszi.
5: A Kárpát-medencei folklór mennyire határoz meg, szóval, hogy a projekt esetlegesen fog-e még nagyobbá válni, és ki fogtok esetleg menni a Kárpát-medencéből, vagy szándékosan ez egy határoló vonal idézőjelbe, és így meg tudjátok határozni a projekt végét esetlegesen, és hogyha így összetett kérdésbe gondolkodok, akkor is mi lesz valósan a projekt vége? Lesz-e egy fizikai megvalósítása? Nem csak így kiállításban, hanem értem egy könyvben, vagy bármilyen más módon.
4: Hát mondjuk alapvetően abból indultunk ki, hogy amikor mondjuk a, nem tudom, a skandináv mitológiát nézzük, vagy a görög mitológiát, hogy sokszor találkozunk szépen feldolgozott írásokkal, és akár komplett családfákat le tudunk vezetni. Ehhez képest egyébként a Kárpát-medencének ez a hiedelem gyűjteménye egy ilyen nagyon töredékes, nem is tudom, hogy hát egy nagyon töredékes anyag, és mondjuk minket pont ebből a szempontból vonzott be, de még így is azzal küzdöttünk sokszor, hogy ez minél jobban elmerültünk ebben, annál inkább láttuk azt, hogy ez iszonyat tág témát választottunk, és inkább már folyamatosan azon gondolkoztunk, hogy lehet, hogy inkább szűkíteni, és még azt is el tudtuk képzelni egy ponton, meg még nincs ez így kizárva, hogy akár mondjuk tájegységenként dolgozzuk fel ezeket a történeteket, és akkor valahogy úgy válogatva, úgy prezentálva őket. Most ez nehéz, mert egyébként meg mondjuk azt is tudni kell, hogy amilyen mítikus lények vagy történetek itt megjelennek, hogy elég sok átfedés van a Kárpát-medencén kívüli világgal is.
0: Maga a sorozatban egyébként nagyon jelentős a tájnak a szerepe, hogy ez ilyen szándékos, hogy gyakorlatilag a táj mint szereplőként is funkcionál, nem csak az ember, vagy ez gyakorlatilag csak egy tudat alatt jött ez a sorozatba elő.
4: Hát ahogy ez már így felismerült, ugye ott Tarn Béla és Tarkovszky kapcsán is, meg amikor ott néztük, hogy mennyi helyen voltunk, hogy ez nagyon fontos volt egyébként a tájnak a szerepe, hogy a táj az igazából egy ilyen, nem tudom, igen, hogy nagyon, nagyon meghatározó volt ilyen szempontból.
6: Igazából gyakorlatilag tájat, ahogy Zoli is mondja, azt nem díszletként, mint ahogy az említett filmekben, nem díszletként, hanem az is ennek szerves része, és az is egy fontos karakter ebbe az egészbe, és még az előző kérdésre azért visszacsatolnék gyorsan, hogy a térkép, amit láttak, ott egyelőre Magyarországon belül mozogtunk, de szeretnénk ténylegesen a Kárpát-medencébe, szóval kimenni úgymond külföldre is ezáltal. Mert hogy vannak gyakorlatilag ilyen tájspecifikus lények, amik pedig onnan származnak, és nyilván akkor ezeket ugyanúgy szeretnénk azt a tájat átélni azzal, annak a lénynek a bemutatásával együtt.
0: Még egy kérdés erejéig visszatérnénk a félelemre, és a félelmetekre gyakorlatilag, hogy azért jól látszódik szerintem a sorozatban, hogy a saját félelmeteket is feldolgozzátok valamilyen szinten, és a nézőnek ezt továbbítjátok, hogy ez sikerült egyébként így feldolgozni ezt a félelmet, vagy még azért rengeteg ilyen még azért bennetek van?
6: Én azt gondolom, vagyis nekem leginkább, én egy nagyon szorongó ember vagyok, és nehéz volt úgy, vagy nehéz úgy belemenni egy sorozatba nyilván, hogy ne vetíts bele magad, ahogy te is kérdezted, viszont engem már régóta, vagy az én fotóművészetemben ez már régebb óta egy fontos téma, és úgymond én ezeken már egyszer túllendültem, viszont amit én fontosnak tartok, hogy vannak olyan dolgok, amik nyilván racionálisan nem lehet megmagyarázni, és ez gyakorlatilag nem konkrét félelmek, hanem összességében az emberiségben megjelennek ezek a, nem tudom, kapzsiságtól kezdve mindenféle betegségnek az elkerülésén át, hogy ezeket nem, leginkább el akarja magában nyomni, és nem akar ezekkel foglalkozni, és itt szerintem inkább az a fontos, hogy mindenki szembesüljön ezzel, és mindenki próbálja magát felvértezni azzal, hogy ezek olyan dolgok, amikkel előbb-utóbb így is úgy is találkozni fogok, és nem, szóval, hogy ezeket nem lehet elkerülni.
0: Mielőtt átadnám a közönségnek a kérdezés jogát, egy utolsó klasszikus kérdés, ami minden ilyen beszélgetésnél felszoktam tenni, hogy mit szóltok a Békésői Fotófesztiválhoz, ti hogy látjátok, esetlegesen van-e jövője így a nagy országunkban körbenézve?
4: Én ezt abszolút minden hasonlót nagyon jó kezdeményezésnek tartok, és
7: és én nagyon szoktam örülni neki, amikor megyünk hasonlókra, és akkor tényleg így szinte egy időben meg lehet nézni sok kiállítást, találkozni az alkotókkal, meg én nagyon szoktam örülni annak is, amikor ilyen beszélgetések vannak, és akkor ott is lehet akár az alkotóktól kérdezni utána, vagy beszélgetni velük, mert én is azt éreztem, hogy ezek számomra is mindig adnak, és szerintem külön jó, hogy itt Békés Csabán is van, mert amúgy is elég centralizált az ország, és szerintem minél több helyen vannak ilyenek, annál jobb. Úgyhogy én ezt nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom.
6: Amúgy ehhez nem tudok többet hozzáfűzni, mert szerintem is nyilván mi budapestiként tök másként viszonyulunk ehhez, de látva azt, hogy más országokban is nem csak a fővárosban vannak ilyen programok, és hogy van erre igény, és hogy az emberek jönnek és megnézik, valamint vannak szervezői, vannak főszervezői, és ők ezt a hatalmas feladatot magukra vállalják. Ez nagyon becsülendő, és szerintem ez példamutató értékű. Inkább több ilyen kéne.
7: Köszönjük szépen!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Egy igen fontos látogatót, a Magyar Judo Szövetség új elnökét fogadhatták a Békés megyei Kano Judo Sport Egyesület tagjai Békés Csabán. A látogatás során számos témáról beszélgettek, többek között az új akadémia jövőjéről is. A részletekkel kapcsolatban Gyáni Jánost, az egyesület elnökét és edzőjét kérdeztük a Körösír Centrum stúdiójában.
3: Rendhagyó módon most nem időrendben haladunk, ahogy szoktunk, hiszen volt egy nagyon fontos vendégetek itt, akiről egyébként ugye a legutóbbi interjúban szót is ejtettünk, hogy új vezetőség van, új vezetőtök van, országos elnökségi szinten, és az új elnök járt itt nálatok. Mesélj kérlek, hogyan történt mindez?
4: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, örülök neki, hogy újra beszámolhatok itt ezekről a judós dolgokról. Hát valóban így történt, a dr. Tóth László elhagyta a Magyar Judo Szövetséget, Európai Judo Szövetség elnökeként nem bírta ezt a kettőt megülni, ezért új elnököt választottunk, így 80 edző, az ország 80 edzője, és Tóth Krisztiánt, névazonosság van, de nincs rokoni szál közöttük. Tóth Krisztián lett a olimpiai bronzérmes, nagyon komoly judósunk, aki tényleg egyik legeredményesebb a magyar judóba. Fiatal srác, én mondhatom így, hogy srác, mert én nagyon jóba vagyok vele, és ő lett a Magyar Judónak a feje, ő lett a Magyar Judo Szövetség elnöke, és hát egész jó viszonyt ápolunk egyébként is, csak hát itt van még mindig egy megoldatlan ügyünk a Nemzeti Sportügynökséggel, itt a Kazinczy 6 szám alatti judó termünk kapcsán, és emiatt jött el Tóth Krisztián és Nagy András a főtitkárunk, egyébként ő is egy nagyon jó ember, jó foglalkozik a judóval, és őt választottuk meg főtitkárnak. A lényeg az, hogy e kapcsán jöttek el megnézni, hogy milyen itt a judós élet, mert többször is elmondtam Krisztiánnak, hogy a vidéki judóval senki nem foglalkozik, itt mindenki magára van hagyva, nem csak Békés Csaba, hanem az ország más területein.
3: És ezt jelentem, nem csak te mondtad.
4: Nem, így van. És ő megígérte, hát tudjuk, hogy a politikusok is szeretnek nagyon ígérgetni, az ugyanígy van a szövetségi szinteken is, hogy megígérnek. Például a dr. Tóth László, az már mondhatom, de hát mondtam is neki is, hogy nagyon sok mindent megígért, és soha semmi nem történt. Na most a Krisztián az megígérte, hogy lejön és lerendezi ezt a Nemzeti Sportügynökség által ezt a projektünket a judóterem kapcsán, hogyha elmondhatom, hogy hogyan történt, csak egy gyors körvonalakban, mert emiatt jöttek.
3: A csabaiak közül, úgyhogy nyugodtan.
4: A városunk eladta ezt a Kazinczy utcai termet, tulajdonképpen csak négy falat, egy romos

0: elkereshető, bárki megnézheti központi
1: helyen van. Meg hát szeretettel várunk, hogyha igen. Már itt tartunk, hozzák a gyerekeket judózni, mert fiúkat, lányokat, mert...
0: Tehát nem rejtegetitek az
1: igen,
0: épületet.
1: Nem. És ezt az épületet, ugye hát ott állt, és én azt nem tudtam, hogy bérleti díjas, stb. Na, a Nemzeti Sportügynökséget megkeresve, de ilyen e-mailekben, hogy hát mikor lesz itt valami, mikor költözhetünk be, stb. Hát azt mondták, hogy hát majd nyernek, majd felújítják, hogy valami projektet nyernek rá. Na minden az évekig voltam itt is többször ez ügyben, hogy mikor már, hát én engem is így hitegettek, hogy majd. Na, egy kapavágás se történt a nemzeti sport, tehát azt azért mondom ilyen éles, hogy nemzeti sport, hogyha a nemzetnek a sportja ilyen körülményeket vetít, hogy egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, hogy na ott hogy fognak ott sportolni a gyerekek, meg hogy milyen lesz a fűtés, világítás, hogyan fognak ott dolgozni, hogyan sportolnak a gyerekek, fiatalok, milyenek a körülmények, nem törődött ebben senki. Ezt most gyorsan azért vágom közbe, hogyha van valami olyan politikus ismerősöm, vagy hát a volt politikai mezőnyben, hogy lett volna valami jó politikai kapcsolatom, akkor valószínű, hogy minden jó lett volna, hiszen köztudomású dolog, ezt megírta a sok platform is, hogy 70 milliárd forintot tudta költeni a Velencei tónak a felvirágoztatására, ami a kajak és a vízisportokat illeti.
0: A sport szempontból nem turisztikai.
1: Azért, mert a Schmidt Ádám államtitkár úr, vagy nem is tudom milyen pozícióban, aki szintén nekem ígérgetett sok mindent, és akkor se történt semmilyen kapavágás, mármint ebbe az én mi ügyünk kapcsán. 70 milliárd forintot tudtak költeni egy kiszáradt tóra, és az is köztudott dolog, hogy 50 ezer forint, de csak azért, mert ugye a felesége a olimpiai bajnokunk, szintén tisztelem ezeket a olimpiai bajnokokat, mert nagyon nagy szó, a Kovács olimpiai bajnoknő a felesége. Na hát, hogyha ilyen kapcsolatok által lehet 70 milliárdot költeni, 70 milliárd, tehát még kimondani szörnyű, hogy 70 milliárd, és...
0: Ugye ez nektek hány hónapra fedezte volna?
1: Hát nem, hogy hány hónapra, az még a déd unokáim is ingyen használhatták volna azt a termet, hogyha bérleti díjakat illeti. Szóval ez egy borzasztó guztustalanság, ami a volt rendszert és a politikai társadalmat illeti, mert ez szégyen teljes, hogy csak kapcsolatok útján lehet, nem azt nézik, hogy a sportok, mennyi gyerek, hogy milyen eredményeik vannak, milyen szívvel, lélekkel csinálják. És ez visszatérve, nem történt egy kapavágás sem, mi 28 millió forintot, most már meg a tetőt is meg kellett javítani, 32 millió forintot költöttünk. Hát persze, ez egy nevetséges összegnek tűnik a 70 milliárdhoz, hiszen az 7000 millió forint, szóval azért ez egy... És mi szülők, és főleg Bozó András segítségével 32 milliót költöttünk erre, ami nekünk egy borzasztó meg nagy terhű, tehát ilyen anyagiakra, ami nem tudunk gondolkozni, hogy 10-20-30 millió. Mindegy, ennyit ráköltöttünk, hogy lakhatóvá tegyük ezt az épületet, mármint úgy lakhatóvá, hogy használhatni is tudjuk. Na most a nemzeti sport az olyan, hogyha most nem újítjuk föl ezt az épületet, akkor is bérleti díjat kellett volna fizessünk. Tehát egyszerűen ráz a hideg, nevetséges, hogy ilyen a nemzet sportja. Hát most úgy tudom, hogy a Nemzeti Sportügynökség vezetőség. Azért merek mondani, mert szerintem demokrácián is mondhatok bármi olyat, ami konkrét dolog, hogy most leváltották a Nemzeti Sportügynökség, aki tőlünk, a sok kis gyerektől, egy kapavágást nem csinálnak egy romos épületbe, és 350 ezer plusz rezsiköltséget kérnek, az ugye most lebukott egy ilyen VIP, nem is tudom milyen ügyek kapcsán, hogy ennek-annak milyen jó, sógorkom a jó barátnak lehet, ott ugye azoknak lehet minden ingyen, meg 70 milliárdot költeni egy kiszáradt tóra, meg stb. Szóval azért ezek olyan gusztustalan dolgok én szerintem, hogy nem lehet ilyen ezek kapcsán megemlíteni azt, hogy a nemzet sportja. Tehát, hogy egyesületek sport. És nem ez csak az én esetem, hanem

0: Nagyon sok gyúdós egyesületet hallok például Miskolcon is, hogy az is a Nemzeti Sportügynökség, jó azok, a Nemzeti Sportügynökség újította föl, 700 000 bérleti díjakat kérnek, szóval egyszerűen nevetséges, hát abban nagyon bízom, hogy hát ez az új kormány, ez egy kicsit meggondoltabb lesz ilyen ügyekben, hogy a sport az legyen sport, és azt igenis finanszírozni kell, mert honnan szerezzenek a sportolók versenyzésre, edzőtáborokba, különböző dolgok, ami anyagiakkal jár, ráadásul nem beszél, hogy a gyerekeknek is kellene azért, nem csak a fotbalistáknak kell adni melegítőt, meg edzőcipőt, meg minden, meg ingyen járhatnak, hanem egyéb sportok, nem a judót mondom, hanem a egyéb egyéni sportokra is. Inkább úgy mondom, az egyéb olimpiai sportokra, mert azért rengeteg olyan sporton, ami sportnak mondják, és azért nem éppen sport. Szóval azért most nem akarok semmi ilyet megnevezni, de nagyon sok olyat is ismerek, aki elvonza a tehetséges gyerekeket az idétlenséggel, és nem marad, akkor maradjunk az úszásra, vagy bármilyen olyan komolyabb egyéni sportra, egy normális sportember, aki majd egyszer az országnak hoz egy olimpiai bajnoki címet.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A gyümölcséréssel együtt a nyár végén beköszöntött a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak főzik a párlatot, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az elmúlt időszak programjairól egy sajtótájékoztató keretében számolt be a közelmúltban, emellett az őszi időszak programjait ugyancsak ismertették. Hercegné Számel Anna Mária, a központ iroda vezetője megosztotta, mozgalmas nyári időszakot tudhatnak maguk mögött. Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös fotókiállításával vette kezdetét idén a Békés Csabai Fotófesztivál a Békés Megyei Könyvtárban. A megnyitó ünnepség után egy beszélgetést követően a vendégeknek is lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a fotósoknak. A rendezvényen szó esett többek között arról is, hogy mennyire volt fontos szerepük a fotókhoz választott helyszíneknek. Egy igen fontos látogatót, a Magyar Judo Szövetség új elnökét fogadhatták a Békés Megyei Kanó Judo Sport Egyesület tagjai Békés Csabán. A látogatás során számos témáról beszélgettek, többek között az új akadémia jövőjéről is. A részletekkel kapcsolatban Gyáni Jánost, az egyesület elnökét és edzőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Start Rádió.
4: Sok zene, és még több.
5: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorban a vendégünk Gátszegi Szilvia lesz, akivel a környezettudatos életről, szemléletről és az újrahasznosításról beszélgetünk, kitérve arra, hogyan a Szilvia második életet a használt farmernadrágoknak. Azt is megosztja velünk, milyen módon népszerűsítette a fiatalok körében a zöld szemléletet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Gátszegi Szilvia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szilviáról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt elkezdett egy teljesen környezettudatos életet élni, és elkezdett farmer nadrágokból, farmer anyagból teljesen új használati tárgyakat, alkotásokat készíteni, és ugye ennek apropóján hívtam őt most meg a stúdióban. Mielőtt még azonban ebbe bele vágnánk, egy picit mutasd be magad, kérlek.
2: Varással kapcsolatos a tevékenység, amit csinálok. Elég kacifántos módon kezdődött, mert nem ez a szakmám. A hobbimból nőtte ki magát a mostani állapotra. Gyerekkoromban azt láttam, hogy mivel anyukám női szabó volt, mindig otthon is vart, meg a munkahelyéről is hozott haza varnivalót, vagy a munkahelye olyan volt, például a színházban is dolgozott Békés Csabán női szabó öltöztetőként. Nagyon sok különleges ruhát láttunk a tesóimmal, hárman vagyunk lányok, de anyukánk nem szerette volna, hogyha mi is ezt a szakmát választjuk, mert elég robot munka, és nem piacképes, ahogy ma divatos mondani, és ezért csak háttal ülhettünk a varógépnek szinte, de ez óhatatlanul is beivódik az ember agyába, látod, hogy hogy csinálja, hogy nyúl hozzá, mikor van kész, mikor jó, mikor nem jó, és ezt észrevétlenül valószínűleg eltanulhattam tőle. Később amikor én is hobbi varással kezdtem foglalkozni, patchworköket készítettem meg a gyermekeimnek kisruhákat, akkor hasznát vettem ennek a korábbi tudásnak, és aztán ezt próbáltam tovább fokozni.
1: És anyukád mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod hobbiként?
2: Kézzel-lábbal tiltakozott, és azt sem értette, hogy az mi a jó abban, hogyha valaki patchworkozik, tehát először szétszabdalja az anyagot, aztán megint összerakja más módon, és aztán ahogy teltek az évek, én újra és újra fellángoltam ebben a hobbiban, akkor kezdte már belátni, hogy nem tehet semmit ez ellen, és akkor már ő lett az első számú segítőm is, illetve nagyon sok eszközt, alapanyagot, meg persze tudást átadott nekem, amikből most is töltekezem, és még most is kikérem a szakvéleményét, hogyha valamiben elakadok.
1: Lehet, hogy tiltakozott az ellen, hogy te ezt elkezd, de be kell látni, hogy ő az, aki a legtöbbet tud neked segíteni, tényleg akár szakmailag, akár az eszközök tekintetében, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy már volt valaki, akitől ellesheted ezeket a dolgokat, és oda mehetél megkérdezni, hogy akkor pontosan hogyan is kell ezeket csinálni.
2: Igen, most is néhány hónapja is kérdeztem tőle a technikai dolgokat, illetve hát még azt is akkor megemlíteném, hogy ő nagyon kreatív, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy ezt a kreativitást is talán örököltem tőle.
1: Viszont attól függetlenül, hogy édesanyukád ugye ruhákat készítette, nem csak ruhákat készítesz, hanem más dolgokat is varsz, ha nem is patchwork módon feltétlenül, de újra használsz anyagokat. Ezt egy picit mutasd be, légy szíves, hogy például miket készítesz, és miért pont a farmer anyag volt, amihez nyúltál először.
2: Sőt, én most már ruhákat nem is készítek. Farmerból rengeteg ötletem van, szinte kifogyhatatlan, illetve a tárháza annak, amit lehet készíteni, nem feltétlenül az én ötleteim kifogyhatatlanok, hanem a lehetőségek tényleg, és a használati tárgyaktól, a lakberendezési tárgyakig, a bútorfelújítástól, a játékokig nagyon sok mindent lehet, ékszereket, apróságokat, kulcstartókat, kalapot, kesztyűt, a táska az minden ötödik helyre is felsorolhatnám, mert az a legfőbb termék, és pontosan ezért gondoltam úgy, hogy ha én kiválasztottam ezt a nyersanyagot, vagy alapanyagot, akkor már tudom is, hogy mit fogok belőle készíteni, mert táska és ajándék az mindig kell. És hogy miért farmert választottam, ennek is van egy picike története. A gyerekeim nőttek, és mindig eltettük a kinőtt ruhákat, vagy az elkopott, vagy az elszakadt farmerokat, mert annyira sajnáltam volna kidobni, olyan masszív, strapabíró, erős anyagnak látom őket. Ezekben még van élettartam, úgy gondoltam. És egyszer a padláson gyűlt össze egy jó nagy zsáknyi farmer, amit rakosgattunk, vagy hát őrizgettünk, és aztán egyszer patchworkozni is használtam belőle, takarót készítettem. És egyszer, amikor egy fesztiválon voltunk a gyerekekkel, oda magunkkal vittük a nagy farmer patchwork takarót, hogy mindig azt majd leterítjük a fűbe, ahova megyünk, és piknikezünk, stb. És olyan sokan mutogattak rá a takaróra, meg rácsodálkoztak, hogy hazafelé menet a fesztivál után eldöntöttem, hogy ezzel én kezdek valamit, mert ez tetszik másnak is. Persze az is benne volt, hogy már nekünk elég sok farmer lakásdekorációs holmink volt, és hát ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hanem...
1: Egyébként a farmer az egy nagyon strapabíró anyag, tehát ugye eredetileg a munkásosztály használta ezeket a nadrágokat főleg, és utána került szépen bele így a köztudatba, mint egy divatcikk, és ugye most már mindennapok egyik ilyen divatos öltözéke lett, de emellett ugye nagyon strapabíró, és persze, hogy ezt könnyű felhasználni, és második életet adni neki valamilyen formában.
2: Igen, pontosan ez járt az én fejemben is, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy többnyire csak kékek a farmerok, de azóta már a farmer kéknek a százárnyalatát felfedeztem, és megkülönböztettem egymástól, és ezek nagyon jól jönnek, amikor egy kreatív portékát akarok megkomponálni, illetve valóban, ahogy mondod, nagyon strapabíró anyag, nagyon szép részletek vannak rajta, amit már egyszer valaki valahol elkészített, nagyon szép dísztűzések, zsebek, és maga az anyag, ezt nem győzzük mondani, nagyon sok mindenre jó.
1: Egy farmer elkészítése borzasztóan megterheli a környezetet. Ha jól tudom, egy ilyen farmer ruha elkészítése, vagy farmer nadrág elkészítése, több tucat liter vizet kell használni hozzá, még a környezetet is kiméled azzal, hogy te újrahasznosítod ezt az anyagot.
2: Igen, egy darab farmer nadrág elkészítéséhez körülbelül, illetve többféle számadat van, 8000-10000 liter víz felhasználása szükséges, és akkor még csak ez egy darab farmer nadrág, ami nem kopik el az alatt, amíg a tulajdonosa használja. Hogyha összeadjuk ezt nagyobb számokban, tehát világszinten, akkor súlyos problémák, környezeti károk fedezhetők fel itt. És bár én nem tudom a világot megmenteni ettől egyedül, de úgy gondoltam, hogy illetve a táborban is ezt mondtam el a gyerekeknek, ahol voltam a nyáron, hogy az ember látva a környezeti nehézségeket, olyan nagy a világ, én meg olyan kicsi vagyok, de egy valamit, hogyha kiválasztok, és azt tűzzel, vassal csinálom, akkor aztán majd még más valaki is mellém áll, vagy ő is kiválaszt magának egy másik problémát, akkor valamit csak előre lépünk ezekben a jelenlegi helyzetekből.
1: A következő részben Szilvia megosztja a tábori élményeit is, ugyanis gyerekeknek szervezett táborokban, kézműves foglalkozásokon keresztül mutatta be a fiataloknak a környezettudatosságot, illetve azt is elmeséli, hogyan csöppent bele egyetemistáknak szervezett Erasmus programba. A szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Egy magad nem tudod megmenteni a világot, de szerintem már az is nagyon jó, hogy te elkezded, és megpróbálod mondjuk ezt a szemléletformálást másnak is átadni, főleg tényleg ebben a világban, ahol ez a fast fashion, tehát ez a gyors divat, ez borzasztó nagy probléma, és erről nem igazán szoktunk így hallani így a köztudatban. Rengeteg ruha kerül ugye szeméttelepre, és lehet, hogy egyébként még hordhatóak lennének, pontosan így a farmer tekintetében is, mert lehet, hogy tényleg csak annyi a probléma, hogy az illető kinőtte, vagy van rajta egy pici lyuk, amit nem varnak meg, és akkor úgy mondják, hogy nekem ez már nem kell. És ezért érdekes, hogy tényleg te azt mondtad, hogy akkor én most egyedül itt elkezdek valamilyen kis folyamatot, és megpróbálom másnak is átadni. És ez a szemléletformálás odáig jutott, hogy nemrég még tévében is szerepeltél. Pontosan mi volt ez a felkérés neked?
1: Hétköznapi délutánon felhívott az egyik televíziós csatorna szerkesztője, hogy következő héten a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vállalnék-e egy szereplést az élő magazin műsorukban. A tevékenységem bemutatását szeretnék. És gyorsan igent mondtam, mielőtt még meggondolom magam. Ott egy picit beszélhettem a tevékenységemről, a termékekről, amiket készítek, illetve bemutattam egy egyszerűen elkészíthető táskát, hogy ezzel is szemléltessem, hogy egy darab férfi farmer nadrágnak a szárának az alsó részéből egy szatyrot otthon egy varótűvel és egy ollóval, meg egy kis cérnával el tudunk készíteni magunknak. A mondani való nyilván nem erre az egy táskára korlátozódott, hanem igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mi mindenre jó a farmer, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, és ha már a Környezetvédelmi Világnap volt.
0: És nem csak az élőadásban mutattad meg, hanem azóta már gyerekeknek is mutattál pár trükköt, ugyanis ennek hatására kaptál pár táborba meghívást a nyáron. Pontosan hova kaptál meghívást, és miket mutattál a fiataloknak?
1: Tehát három település különböző táboraiba kaptam meghívást a Békés megyei könyvtártól, és arra gondoltam, hogy olyat szeretnék mutatni a gyerekeknek, amit otthon is utána bármikor ők is készíthetnek maguknak, illetve az volt a célom, hogy rájöjjenek arra, hogyha otthon keletkezik ruha fölösleg, vagy kopott, szakadt ruha, akkor azzal még mennyi mindent lehet kezdeni, illetve játékos formában igyekeztem nekik megmutatni azt, hogy mi is ez az újrahasznosítás, mert lehetséges, hogy nem ezt a szót használják, de a mindennapjaikban azért nekik is benne van, mint ahogy ez ki is derült a gyerekekről. Nagyon nyitottak voltak, érdeklődők voltak, és különböző körülmények között voltak a foglalkozások, illetve varógép nélkül, ami első pillanatra úgy éreztem, hogy megnehezíti a helyzetemet, de nem ez történt, hanem nagyon jó hangulatú foglalkozások voltak, és remélem, hogy a gyerekek tovább vitték ezt a gondolkodásmódot, és otthon eszükbe fog jutni, hogy ők is tehetnek valamit, illetve sokszor már a gyerekek fogékonyabbak erre, mint a szüleik.
0: Azt gondolnánk egyébként, hogy a szülőnek nagyon nagy munkája van abban, hogy ezeket így átadja nekik, de most már ott van a tévé, az internet, tehát a gyerekek maguktól is sok mindent látnak, hallanak, amiket lehet, hogy akarva akaratlanul is elsajátítanak, és meglepődünk, amikor azt látjuk, hogy már ők mennyi mindent tudnak. Egyébként miket készítettetek pontosan?
1: Én otthon előre elkészítettem mindenkinek a kis kezdőcsomagját, illetve hogy tudjon válogatni. Farmert is vittem, és kis színes textil darabkákat, hogy minél jobban felhívjam a figyelmüket arra, hogy otthon rengeteg textil van, ami jó lesz még valamire. Így tehát készítettünk könyvjelzőt, dobókockát, nyakláncot, illetve karkötőt, valamint cipős dobozt burkoltunk be farmerral, szintén azzal a szándékkal, hogy otthon ezt ők is meg tudják tenni. Megnéztünk, hogy egy darab farmer nadrágból hogy lehet egy kis kincses dobozt elkészíteni.
0: Nagyon fontos, hogy ne csak átad a gyerekeknek ezt a tudást, hanem megmutasd azt is nekik, hogy igenis ebből lehet készíteni olyan tárgyakat, amiket később ők tudnak használni, alkalmazni a mindennapokban, mert szerintem nem feltétlenül elég csak az, hogy megmutatjuk, hogy hol ebből tudunk valami mást is csinálni, hanem igenis mutassuk meg azt nekik, hogy de ha megcsinálod, akkor ezt te később tudod használni. Tehát ez fontos. És ez szerintem nálad is a munkáid során is ez neked fontos.
1: Igen, és tényleg nem lehet rögtön ajtóstól rontani a házba a gyerekeknél, illetve más is a módszer. rendszer talán arra, hogy felfigyeljenek erre a dologra, és igen, megint hangsúlyoznám a játékosságot, és a bevonást, tehát, hogy ők maguk készítsenek valamit, és testközelből lássák azt, hogy ebből a nadrágból még olyan dolgot lehet készíteni, amire nem is gondoltak volna, vagy amit szeretnénk megvenni, de nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak, illetve azt is szeretem, hogyha kevesebbet vásárolunk, tehát, hogy azt is szeretem közvetíteni, hogy nem szükséges mindig csak új dolgokat vásárolni. És valószínűleg, igen, ők az internet korában nőnek fel, ahogy mondtad, de reméljük azért ők is hallgatnak mesét, és az életből beszivárog, hogyha foglalkozunk velük, beszivárog ez a tudás és ez a fogékonyság. Én, amikor gyerek voltam, akkor egy mesét hallottam sokszor, ami rám nagy hatással volt, és persze később bontakozott ki belőlem, de valószínű, hogy ide vezethető vissza az érdeklődésem az újrahasznosítás iránt, illetve a környezettudatos életmód iránt, és arra gondoltam, hogy akiknél vagyok látogatóban, nekik is kell egy ilyen csíra, amit tovább vihetnek, az a tevékenység legyen a mostani lehetőségekkel, a mostani körülmények és feltételek között, de mindenkinek valahol elkezdődik egy csapása az, hogy így gondolkodjon és gondoljon a jövőre.
0: És nem csak a gyerekek, hanem egyetemisták is ellátogattak a te műhelyedbe egy Erasmus program keretében. Ez a lehetőség, ez hogy csöppent így az öletbe?
1: Egyszer csak üzenetet kaptam a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai gazdasági karáról, hogy lesz itt Békés Csabán egy nagyobb Erasmus intenzív program, 5 ország 35 diákjának a részvételével. Ennek a programnak az eleje akkor már zajlott virtuálisan, és a személyes találkozást igénylő résznél jöttem én a képbe. Az volt a célja a programnak, hogy a fenntarthatóságra jó példákat mutasson be, és arra, hogy egy fecske is csinálhat nyarat, és úgy kerestek meg engem, hogy én erre pont egy jó példa vagyok a vállalkozásommal, és ezért szeretnének eljönni. És ha már eljönnek, akkor én pedig gondoltam, hogy tartok egy kis workshopot a diákoknak és a kísérőknek. Szintén nem volt lehetőség varógép használatra, vagy hát volt, csak inkább rövid volt az idő nagyon, mert olyan másfél-két óránk volt összesen azzal együtt, hogy kicsit bemutattam a tevékenységet, a műhelyt, és a kis munkadarabjukat is ők elkészítették, akinek sikerült befejezni. Nagyon kellemes volt ez a program, nekem is jó tapasztalat volt, mert körülbelül a gyerekeimhez hasonló életkorú diákok jöttek el látogatóba. Néhányan azt mondták, hogy nagyon furcsa volt nekik ez a lelassult slow life, vagy lassú életmód, vagy hogy is mondjam, és örültem, hogy őszintén ezt elmondták, és annak is örültem, hogy tudtam újat mutatni nekik, és fel tudták használni a látogatást a projektjükhöz.
0: A zöld életre és szemléletre való áttérés lassú folyamat, ám kis lépésekben kell elkezdeni a változást. Erről a folyamatról és Sylvia Farmerból készített használati tárgyairól is szót ejtünk a beszélgetés következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: Először táborokban voltál gyerekeknél, most hozzád mentek egyetemista korú fiatalok, és azt gondolnánk, hogy kicsit más, hogy közelíted meg akkor ezt a szemléletformálást, de akkor ezek szerint nagyon hasonló módon közelítetted meg a két csoportot, teljesen mindegy, hogy mi az életkoruk, mert ugyanazt kell nekik átadni. Még lehet, hogyha kicsit nem is olyan meseszerűen, mint a gyerekeknek, de akkor ezek szerint nem volt nagyon nagy különbség azzal a módszertannal, amit te alkalmaztál.
1: Valószínűleg igen, igazad van teljesen, mert olyan különleges állatfajnak is érzem magam egy kicsit itt Békés Csabán is, meg hát nagyobb körben is, bár sokan vannak, akik ezt a farmer újrahasznosítást művelik, de még nem elegen sajnos, és mindenki rácsodálkozik erre, a saját korosztályom is természetesen, és még van mit mondani az embereknek, minden korosztálynak. Én is csodálkozom ugyanúgy vissza, amikor kapok reakciókat, illetve néha kellemetleneket is kapok, meg tényleg csak úgy simán rácsodálkoznak arra, hogy jé, még ebből ezt lehet csinálni, vagy hogy ez ilyen jól fog kinézni.
0: Mindig lesznek szkeptikusok szerintem, főleg ez a környezettudatosság, az mindig is egy ilyen kényes téma volt szerintem, mert nagyon sokan nem látják az értelmét, vagy azt mondják, hogy de hát ilyen mértékben ez nem ér semmit lehet, ezt nagyobb mértékben kellene elérni, de nagyon fontos az is, hogy egy ilyen kis városban, lokális módon legyen valaki, aki megmutassa, hogy igenis, lehet így csinálni, lehet így élni, lehet, hogy ugye megvan ez a jó, most újra hasznosítunk, vagy most szelektíven gyűjtünk, de ez úgy gondolom, hogy ez nagyon a minimum.
1: Igen, nagyon kevés az, amit a valóságban megteszünk, illetve sokszor nincs összhangban az, amit magunkról gondolunk, hogy mennyire környezettudatosak és természetvédők vagyunk, azzal, ahogy aztán a valóságban cselekszünk. Tehát a vásárlási szokások, a közlekedési szokások, pazarlás, ezeken mind lehetne javítani mindazoknak is, akik már egy kicsit úgy érzik, hogy ők már eléggé környezettudatosak. Hát azért magamba is nézek ilyenkor, van mit javítani, én is törekszem persze arra, hogy az otthonunk is energiatakarékos, a közlekedésben is kerékpárral, jöttem most is ide, azzal közlekedek többnyire, vagy gyalog, illetve vásárlási szokások kialakításában is. Azért nem mondom, nagyon igyekezni kell, hogy ezek tudatos lépések legyenek, mert a régi beidegződések, a megszokott dolgok, a dobozon belül való gondolkodás, meg az automatizmusok nagyon el tudnak minket húzni abba az irányba, hogy vegyek egy zacskót a boltban, és abba tegyem az almát, ahelyett, hogy otthon az almafáról leszedem, vagy pedig, hogy vigyek egy öko zacskót magammal a zöldségek, gyümölcsök számára. Tehát nagyon sok tennivaló van, és nekem szociológus az egyik szakmám, és emiatt is egy kicsit talán foglalkoztat az, hogy a helyi társadalom hogyan működik, a közösségeknek mi az ereje, mit lehetne itt elérni ezzel is. Tehát nem csak az a fő célom, hogy a termékeimet a piacra dobjam, hanem hogy még emellett egy kicsit elgondolkodtató írásokat tegyek közzé, illetve egy pici odafigyelésre bírjam rá az embereket jobban erre a témára.
0: Kis lépésekben kell csinálni. Igen. Sajnos ez egy ilyen hosszabb, lassabb folyamat.
1: Igen, de vállaltam ezt, és tudtam, hogy ez ilyen lesz. Nehéz is egyedül, de azért hiszem, hogy lesz eredménye, ha lassan is, ha kicsiben is, biztos, hogy valami eredményt elérünk.
0: Térjünk vissza akkor a farmerból készített dolgokhoz. Tegyük fel, mondjuk kapsz új anyagot, azt hogyan válogatod ki, honnan tudod, hogy ez még felhasználható, vagy hogy mi készíthető ebből, hogy megy ez a folyamat?
1: Szerencsére tényleg nagyon sok használt farmert kapok a környezetből. Elég impulzív alkat vagyok, szeretek improvizálni, ami sokszor hátrány is persze. Sokat inspirálódok az internetről is, ezt nem kell tagadni. Nagyon klassz dolgok vannak ott is. Az alkotási folyamat pedig sokszor úgy néz ki, hogy bekészítem a műhelyembe a kis kedvenc új szerzeményeimet, farmerokat, ingeket, bármi, aminek az alapanyaga, a textíliája még értékes lehet, és egy kicsit úgy a szemem sarkából figyelem, hogy mikor érik meg az ötlet.
0: Nem sieted el?
1: Nem, szintén kivétel ez alól a határidős munka, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de ott is, amit szintén az anyukámtól tanultam, hogy a határidő a legjobb múzsat. Máskor pedig érlelem, tehát többnyire érlelem magamban a munkákat, és amikor úgy érzem, hogy megvan, belekezdek. És akkor már semmi nem állíthat meg, és nagyon-nagyon változatos ez a munka, mert tényleg a kárpitozástól a kulcstartóig ez egy nagyon széles paletta, a közös benne a farmer természetesen. És azt szeretném, hogyha valaki meghallja azt, hogy farmer újrahasznosítás, vagy farmerból mit kellene, mit lehetne készíteni, akkor én az első között legyek, aki az eszünkbe jut.
0: A hallgatók nem tudják, de én tavaly ellátogattam a műhelyedbe, és láttam, hogy milyen módon dolgozol, és nem csak táskákat csinálsz, vagy valamilyen kis dobozokat, hanem, ahogy mondtad, te kárpitozol is. Tehát bútorokat is újra szoktál húzni farmer anyaggal. Ez egyébként hogy jött neked? Miért nem csak a varrásnál maradtál? Miért kellett így a bútor felújításba is belevágnod?
1: Talán akkor kezdődött az első, az még hát nem nevezhető kárpitos munkának, hanem húzatvarás volt. Örökölt kanapénk és hozzá egy fotel, egy kétszemélyes kanapé és egy fotel, és egyszer csak gondoltam egyet, és vágattam bele szivacsot, hogy én erre tudok farmerhúzatot varni. Hú, és nagyon jól sikerült. És aztán pedig szintén volt két régi szegecselt békebeli szék, szerintem az ilyen 50-es években készült széria, aminél már akkor egy kis vérszemet kaptam, hogy hát, akkor biztos ilyet is tudok csinálni, mert hogy annyira gyönyörűek azok a szegecselések rajta, meg a szék formája is, és úgy elképzeltem a jó erős farmerrel, aminek az erőssége, az anyagszerkezet szerintem vetekszik a bútorkárpitéval, és hát mennyivel jobban néz ki. Tehát nekem legalábbis mindig is nagyon tetszenek a farmer megjelenésű dolgok, ott, ahova ez még illik. És valahogy így kezdődött az a két szék is, ami már tényleg kárpitos munka volt, de igazából tényleg kárpitozott még az a régi rugós szék volt, és azt szedtem szét, hát mondom, nincs veszíteni valóm, megpróbálom, szétszedem, összerakom ugyanúgy, és majd meglátjuk, és nagyon jól sikerült.
0: És nem csak székeket készítette, hanem babzsákot is, ha jól tudom, és említetted még tavaly nekem, hogy ezt be is válogatták valahova, ezt a babzsákot. Erről tudnál egy picit beszélni?
1: Hú, nagyon büszkén mesélek erről. Ez még évekkel ezelőtt volt. A fiamnak vartam karácsonyra egy babzsák fotelt, konkrétan földszínekből rendelte meg, ő nem a kék farmert szereti, hanem a földszíneket, és nem sokkal azután, ahogy ez kész lett, megjelent egy felhívás a Paksi Atomerőmű újrahasznosító pályázatán, nem tudom pontosan már mi volt a pályázat címe, több kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű tárgyakkal, és az egyik kategóriát, mintha csak rám szabták volna, talán valami olyasmi volt a címe, hogy használt ruházatból bútor és lakberendezési tárgy készítése. Hát mondom, ez ebbe pont én is beleillek a babzsák fotelembe, és egy életem, egy halálom, beküldtem a pályázati anyagot, és aztán pedig jött az értesítés, hogy nyertem. Hát nem a fődíjat nyertem meg sajnos, de ez nem számít. Bekerültem abba a nagy könyvbe, én is a nyomtatásban megjelent néhány alkotásról. A fotók is láthatók benne, az enyém is köztük van, és erre nagyon büszke voltam. Tehát van egy díjnyertes alkotásom.
0: Nyilván az ilyen elismerések bátorítanak téged arra, hogy te folytasd a munkádat, és tudd, hogy amit te csinálsz, az tényleg hasznos.
2: Hogyan valósíthatjuk meg a környezetudatos életet ebben a rohanó világban, és milyen jövőbeli terveket szeretne Szilvia megvalósítani? Mindezekre választ kapunk a magazin beszélgetésünk utolsó részében. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Most már az ilyen bútoroknál tartunk. A te otthonodban elég sok ilyen bútor található, amit te ugye újra húztál, vagy te készítettél, és azt még lehet egyébként tudni rólad, hogy nem csak így mutatkozik meg a környezetudatosság nálad, hanem az otthonod is eléggé környezetudatos.
2: Nem az én érdemem, hogy ilyen ez az otthon, mert ezt így vásároltam, viszont hát én választottam ki, hogy én egy ilyenben szeretnék, vagyis mi, élni. Napelem szolgáltatja az elektromos áramtermelést, fúrott kútból van a víz, tehát ivóvízet csak kizárólag főzésre használunk, és inni. Minden más a mosás, mosogatás, gyümölcsmosásra is fúrott kútvíz, tehát ezzel is lehet spórolni. Akkor ott van a nagy kert, sok gyümölcsfa, és a szemetesünket két havonta szoktam kitenni körülbelül, mert nem telik meg. Van egy búbos kemencénk az egyik szobában, ezzel fűtünk télen, illetve ebben sütünk, főzünk rendszeresen, tehát nagyon kicsi a rezsiköltsége, szinte nulla.
1: Nem csak ökó, hanem akkor ezek szerint spórolni is tudsz vele.
2: Igen, igen, szinte nulla rezsi.
1: Én ezt pont azért értékelem benned, hogy te nem csak a farmer újrahasználása esetében vagy

0: tevékenység, tehát vagyis minden egybe függően.
1: Hogyha adnod kellene valamilyen tippet másoknak, hol kezdjék egyáltalán ezt a szemléletformálást? Hol lehet kicsiben elkezdeni ezt a váltást?
0: Reméljük, hogy kicsiben már nagyon sokan elkezdték, és tényleg, amiket az előbb is mondtam, hogy vásárlási szokások, közlekedési szokások, élelmiszer, gazdaságos felhasználása, tehát hogy ne pazaroljunk. Egyszer valaki megharagudott például rám, amiért azt mondtam neki, vagy hát nem is neki, hanem hogy én azt az elvet vallom, hogy ha kocsival állunk meg valahol parkolni, akkor miért kell a ajtóban megállni 50 méterrel arrébb is van hely, vagy 60 méterre. Tehát 60 métert kell gyalogolni, és ezért megharagudott rám valaki, hogy én miért mondok ilyeneket, hogy miért nem parkolhat az ajtóban, és szóval nagyon nehéz a kicsiben is elkezdeni, mert ha csak egy ilyen esetbe belegondolunk, akkor az ember a fejét fogja, hogy még nagyon sok tennivaló van, és inkább csak általánosságokat mondtam most is, amiket felsoroltam, de mindenki otthon azt tudja a legjobban, amilyen körülmények között él, emeletes ház, kertes ház, társasház, stb., vagy amilyenek a munkakörülményei, hogy oda hogy tud eljutni, lehet, hogy csak autóval, tehát ezeket hiába is mondom, egy picit magunkba kell nézni, és hogyha valaki mellém áll, akkor annak nagyon örülök, és hogyha támogatja, de tényleg sokan vannak, igyekszem.
1: Egyébként tényleg meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne úgy tűnjön, hogy te valakire ezt rá akarod erőszakolni, ezt a nézetet, hogy már pedig igenis te itt valamit most rosszul csinálsz, vagy így csinál, vagy úgy csináld, mert akkor lehet még jobban elijesztesz valakit, viszont az, hogy valakit mondjuk felvilágosítasz valamiről, lehet, hogy azt megfogadja, vagy belegondol, hogy lehet, hogy igazad van, lehet, hogy következőleg máshogy fogom csinálni, tehát tényleg meg kell találni ezt az egyensúlyt.
0: Így van, és én azért is gondoltam, hogy ebbe a tevékenységbe kezdek bele, hogy újrahasznosítás, mert nem vagyok az a fanatikus Greenpeace aktivista típus, aki tüntetni jár, meg a fához kötően láncolja magát, hanem ilyen csendesebb módszer illet hozzám, úgy éreztem, de mégis tudok valamit kommunikálni, vagy közvetíteni az emberek felé, ebből a szándékból így. Nem kell ahhoz a fához láncolnom magam, hanem így is meg tudom mutatni. A másik dolog pedig a kézműves munka becsületének a visszaszerzése, vagy fenntartása, nem is tudom, hogy hol áll most ez, mert hát persze a fogyasztás is elszabadult már, a fogyasztási szokások megváltoztak nagyon, és a szegény kézműves tevékenységek pedig háttérbe szorultak, az értéküket elveszítették, amit abban lehet mérni, hogy nem lehet elkérni a termékeknek a valós árát szinte, de akkor is csinálni kell, meg kell tartani ezeket a hagyományokat, még ha ez nem is egy ilyen hagyományos termék, de ötvözi a jövő bevetett hitet és a kézművességet feltétlenül.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve ezzel kapcsolatban?
0: Húha, nagyon sok tervem van, és mindig az a baj, hogy kevés az idő a megvalósításra, de azért nem adom fel. Készítettem egy kérdőíves felmérést néhány hónappal ezelőtt, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az a lakosság, vagy azok az emberek, akik engem követnek a közösségi médiában, ha már ennyire érdeklődőek a téma iránt, akkor mit lehet róluk tudni, hogy hogyan történik náluk, hová kerülnek a régi farmerek, ruhák, illetve hogy mi ösztönözni őket, vagy mi határozza meg a döntéseiket azzal kapcsolatban, hogy hová kerülnek ezek a ruhák, vagy kerülnek-e valahová. És azt az eredményt kaptam, hogy a legtöbben az információ hiány miatt nem tudnak megszabadulni a ruháiktól. Nagyon sokuknak szintén a szekrényben gyarapodnak a használaton kívül maradt ruhák, illetve azt is még egy érdekes szempont, hogy nagyon elkötelezettek és érdeklődőek a környezettudatosság iránt, legalábbis a válaszokból ezek derültek ki. És ezért gondoltam úgy, hogy ehhez valamilyen programot fogok megvalósítani, hogy ezeket a szálakat összehozzuk, és valami jó süljön ki belőle. Ez most még egy picit titkos, még fejlesztés alatt van. Az ötleteim már formálódnak, közösséget is szeretném.

0: az, hogy a termékek elkészítésén és kívül azt is elérjem az érdeklődőknél, hogy meg lehet javítani a farmerokat, vagy a régi ruházatokat, mégpedig kreatív módon is, illetve, hogy a már unalmassá vált, de jó állapotban és használatban lévő és divatban lévő darabokat, hogy lehetne feldobni egy picit, de ez is még egy kicsit titkos.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és minden jót kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is minden jót kívánok.

0: Rádió. Start Rádió.
1: A magazin műsorunk vendége Gátszegi Szilvia volt, akivel a környezetudatos életről és az újrahasznosítás egyedi formájáról beszélgettünk. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 2027. októberére akár teljes egészében kiváltható az orosz gázimport nem orosz forrásokból, miután az ország gázellátása felkészült a télre, nyilatkozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kőolaj ellátás terén is tárgyalásokat kezdtek a horvát féllel az Adria vezeték teljes kihasználásáról. A miniszter emlékeztetett, év végéig lezárul a Paks 2 felülvizsgálata, a jövőben pedig a megújuló energiaforrások, a szélenergia, valamint az energiatárolási kapacitások fejlesztése élvez majd elsőbbséget. Ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettséget a hazai egészségügyben, amely alapján a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell a nem várt eseményeket és a műhibákat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán közölte, hogy független minőségellenőrzési hatóság alakul, és a jövő évtől évi 500 milliárd forintos költségvetési többletforrás biztosítanak az ágazatnak. A tárca vezetője mellett katasztrofálisnak nevezte a mentők 26-27 perces kiérkezési idejét, aminek drasztikus csökkentését várja el az új mentőigazgatótól. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a vele született esetek visszaszorítására új országos eljárás nem lépett életbe. Dániel Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője elmondta, hogy még 2022-ben még 1000 körül alakult a fertőzöttek száma, tavaly már 2500 esetet regisztráltak. A terhesség alatti szűrés és a korai antibiotikumos kezelés kiemelten fontos, mert ezzel teljes mértékben megelőzhető a magzati károsodás vagy a halva születés. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra után járunk, itt vagyunk a hét második munkanapjának nyitányában. Hát bízom benne, hogy azért ez megadja a kellő motivációt, és nagyon remélem, hogy mindenki azért egy picit pozitívabban indíthatja már a kedreggelt. Benne lehetünk már projektekben, egy picit úgy belelendülhetünk, és nem föltétlen az elmúlt hétvégén jár az eszünk. Jó reggelt kívánok, hozom a hasznos információkat és a jó zenéket a mai nap folyamán is, úgyhogy örülök, hogy együtt rádiózunk.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk szeptember 22. napján is, ami kedre esett. Ma a Móriczok a névnaposok, rajtuk kívül az Emeriták, a Mórok, az Ottók és a Tamások is köszönhetőek.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: Jó hétvégét kívánok, ez a Start Rádió. Szeptember 22-e van a Móriczok névnapja. Ezen a napon született Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Ezen a napon született Csebők Zsigmond író, hírlapíró. Herceg Ferenc író, újságíró, a Horthy korszak legnépszerűbbje. De Benedek Marcell, Kossuth Díjas irodalomtörténész is ezen a napon látta meg a világot.
1: Sok a szere? Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai reggelt, és ez a Start Rádió. Picivel járunk egyébként 7 óra előtt. Nyújtózkodjunk ki szépen lassan, lehet még egy kávét inni, vagy egy zöldtát, és egy picit úgy ráhangolódni arra, hogy szép lassacskán, de el fog kezdődni majd a keddi munkaidő. Én pedig hozom a jó zenéket és a hasznos információkat 7 és 8 óra között is, de természetesen előtte még a híreket is meghallgatjuk.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kormány felülvizsgálja és felbontja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid miniszter közlése szerint, amint egy 23

0: előre megrendelte, ami páratlan és fenntarthatatlan terhet rótt az államra. Újabb milliárdos forrásokat biztosít a kormány a gyermekvédelmi rendszer azonnali fejlesztésére. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai programokra, beleértve a regionális pszichológiai és gyógypedagógiai mobil csapatok létrehozását. A krízis-csomag részeként új ellátóhelyeket alakítanak ki több mint 80 gyermek számára, célzott programot indítanak a kórházban rekedt csecsemők megsegítésére, emellett modernizálják a rendszer informatikai és járműparkját is. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont. Szeptember 28-án kiderül, melyik az a négy ügy, amelyet elsőként kér magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna elnök elmondta, a szervezet számára az eltűnt vagyon visszaszerzése legalább olyan fontos feladat lesz, mint a büntetőjogi felelősségre vonás. A hivatal arra is felkészült, hogy a régi rendszer emberei megpróbálnak majd beépülni a szervezetbe.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt már 7 óra, jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Kedd reggele van a hét második munkanapja. Ezt kell valahogy megszoknunk, és ebbe kell belerázódnunk. Hamarosan hozok majd érdekességeket a mai nap történelmi évfordulói közül, de előtte szólnak a legjobb dalok.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzzed kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a 2 literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
7: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
8: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
10: Részletek ácsfa.hu.
9: Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól. Csodaszép kedreggelt kívánok. Ilyenkor már azért egy picit másképp vagyunk átszellemülve, mint mondjuk a hét első munkanapján. Készen állunk az élet nagy kihívásaira. Hát legalábbis bízom benne, hogy azért egy kicsikét nagyobb lendülettel állhatunk neki ennek a napnak. Hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Napos idő várható felhő átvonulásokkal, zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok az

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm önnek is, hogy a Start Rádiót hallgatja. Szeptember 22-e van, az őszi napi egyenlőség, a csillagászati ősz kezdete. Ezen a napon 1827-ben Joseph Smith, amerikai vallásalapító megalapította a Mormon egyházat. 1827-ben követte ezt el. Aztán ezen a napon 1903-ban Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylalt törcsért. Neki nagyon szépen köszönjük. Aztán szintén ehhez a naphoz köthető érdekesség, hogy ezen a napon van a Mali Köztársaság nemzeti ünnepe. Reach out.

Itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, Nyúlfartnyival 8 óra előtt. Még egy nagy levegő a munkahely előtt, és aztán szépen sorjában erőt lehet magunkon venni, és berobogna a GDP termelő egységbe. A következő órában is hozok aktuális információkat, hasznos információkat, úgyhogy mindenképp érdemes a Start Rádiót hallgatni. Kezdjük együtt a keddi munkanapot is.

0: Rádió.
1: Üreget kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Már 8 óra után járunk, szép kedreggelt kívánok. Érdemes velem maradni, mert hozok apró, hasznos információkat, de keveset fogok szövegelni, és sokat fogok zenélni, mert tisztában vagyunk vele, hogy a munkahelyen mégiscsak a zenéket jó hallgatni. Ebben pedig partner leszek.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
6: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
7: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem. És még több.
9: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. A stressz ellen küzdhetünk egyetlen egy mozdulattal, próbáljuk meg finoman meghúzni a fülcimpánkat. Ez egy egyszerű mozdulat, ami a hagyományos kínai orvoslásból származik, és meglepően gyorsan megnyugtatja az idegrendszert. Olyan, mint egy mély levegővétel. Segít kiszakadni a stressz reakcióból és visszatalálni a belső egyensúlyhoz a Bien cikke szerint. Mindjárt nézzük emögött a tudományos hátteret is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tálat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió. Mondtam, hogy ha picit óvatosan meghúzzuk a fülcipánkat, az csökkentheti a stresszt. És ez nem csupán placebo, az idegrendszerünkhöz szól. Erika Schwarzberg terapeuta szerint ez a technika a bolygó ideget stimulálja, ami kulcs szerepet játszik a nyugalmi állapot elérésében. A fül külső része idegvégződésekben gazdag, így már egy enyhe érintés is megnyugtató jelet küld az agynak. Ezért működik olyan hatékonyan.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap jövök. Reggel 6 órától a hét közepét is együtt indíthatjuk. Híde.

Start Rádió. Oh, so known as the justified ancients of Moon.

0: Lapilaza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, üdv a fedélzeten. Hozom a következő két óra jó zeneit és érdekességeit a szokott módon. Rádiózunk együtt délig, nem sokára föllapozzuk kalendáriumunkat. Szép napot és jó rádiózást!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak. Hey!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól, itt van néhány érdekes történés, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1918 mai szülöttje Faludi György, a magyar költő és műfordító. Illetve 1951 mai nap szülöttje David Coverdale, az angol hard rock énekes. A Deep Purple-ből lehet többek között ismerős. Ezek voltak a mai érdekesebb évfordulók, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilóza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ér. De ma is köszöntjük a névnaposokat, ön is tegyen így ismerőseivel, gondoljon rájuk a Móricoknak és az Ottóknak nagyon boldog névnapot, egy a latin görög eredetű férfinévről és egy germán eredetű férfinévről van szó. Nagyon boldog névnapot és jó ünneplés nekik mára, én pedig a következő órában is hozom a jó dalokat.
1: Sok a zene, és még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. Hozom az érdekességeket az egészségmegőrzés tippjei közül, és természetesen a jó dalokat ebben a 60 percben is. Szép napot kívánok!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilazza szólítva, néhány, konkrétan egy gondolat az egészségmegőrzés témakörében. Figyeljünk a hangunkra, hogyha sokat beszélünk vagy énekelünk koncerteken, próbákon, szónoklatokon, különösen, hogyha hideg vagy húzatos a levegő. Használjunk meleg, hidegváltásos italokat, mézes teát, sósgargalizálást, hogy ne száradjon ki a torkunk. Jó, hogyha párásítóval javítjuk a levegő minőségét otthonunkban, különösen, ha fűtött helyiségekben tartózkodunk sűrűn. Emellett legyünk tudatosak az étkezésben, együnk elegendő fehérjét, hogy az izmok és a szövetek regenerálódjanak, különösen, hogyha mozgunk. Ezek mind jó tanácsként szolgálhatnak. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. A műsor végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt 2 órát. További szép napot kívánok és jó rádiózást. Holnap is jövök. Sokat nem, sokat nem.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. Szeptember 22-e, kedd, déli 12 óra van. Több szelektív szigetet is megszüntethetnek az illegális szemét miatt. Minőségében kiváló, árakban veszteséges volt az idei dinnye szezon Békésben. 7 diák polgármester jelölt és szigorúbb szabályok a 34. csabai garabonciás napokon. Bruttó 12 millióból épül biztonságos akadálymentes zebra Békés Csabán. Már is mondom a részleteket. Több 100 000 forintos plusz költséget és folyamatos problémát jelent Békés Csaba önkormányzatának a szelektív szigeteknél felhalmozott illegális hulladék elszállítása. A helyzet miatt változások várhatók a városban, a képviselőtestület a csütörtöki ülésén dönthet több gyűjtőpont megszüntetéséről. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a közösségi oldalán számolt be, hogy a közelmúltban tarthatatlan állapotok uralkodtak többek között a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai szelektív szigeteknél, ahol a lakossági hulladék elárasztott a konténerek környékét. A nem megfelelő használat nem csak esztétikai gondot jelent, hanem közegészségügyi kockázatot is teremtett. A hetek alatt felhalmozott szemetet végül a Városgazdálkodási Cég segítségével szállították el. A családi házas övezetekben továbbra is működik a házhoz menő gyűjtés, ahonnan két hetente átlagosan 60 tonna papírt, műanyagot és fémet visznek el. A társasháza környékén található több mint 20 szelektív sziget helyszínét és elnevezéseit most pontosítani tervezik, mivel a szolgáltató honlapján található megnevezések olykor megtévesztők voltak. A városvezetés a szemlélet formálásra is hangsúlyt fektet. A korábbi környezetvédelmi minisztérium tájékoztató anyagai mellett három helyszínen figyelemfelhívó felfestésekkel kérik a lakosokat a szigetek szabályos és felelősségteljes használatára. Békés megye továbbra is a hazai dinnye termesztés fellegvára, ahol a jó minőségű görög dinnye legalább egy harmadát állítják elő. A Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás értékelése szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén az utóbbi évek talán legjobb minőségű termését találhatták meg a vásárlók a piacokon és az üzletekben. A termesztést nem nehezítették komolyabb időjárási anomáliák vagy jégverés, így a betakarítás már június közepén elindulhatott. A jó termés átlagok és a stabil fogyasztás ellenére a szezont mégis keserű ízzel zárták a gazdák. Az egyesület elnöke rámutatott, hogy az áruházláncok július közepétől agresszív árletörésbe kezdtek. A kialakult fogyasztói árakból a termelőkhöz eljutó összeg pedig már a bekerülési és előállítási költségeket sem fedezte. A szakember hangsúlyozta, hogy a nem rentábilis árak miatt sok gazda engoldolkodhat a folytatáson. A görögdínje termesztése jelentős tőkebefektetést és kockázatot igényel, így ha elmarad a megtérülés, a termőterületek csökkenhetnek. Ez hosszabb távon a hazai ellátóságot és a kulcsfontosságú export pozíciókat is veszélyeztetheti. Békés megyében már a végéhez ért a betakarítás, de a magyar görögdínje várhatóan szeptember közepéig még elérhető marad a boltokban. Szeptember 28-a és október 1-e között rendezik meg Békés Csabán az ország legnagyobb középiskolás rendezvényét, a 34. csabai garabonciás napokat. A programok már vasárnap este elindulnak a hagyományos fáklyás felvonulással, amelyet követően a főtéri színpadon mutatkozik be a diákpolgármesteri címért induló 7 jelölt. A szervezők közösségi oldalukon közzétett tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a hivatalos rendezvények legkésőbb este 10 óráig tartanak, és az elhatárolódik minden olyan eseménytől, amelyet mások más helyszínen vagy időpontban szerveznek. A közlemény szerint a garabonciás napok nem támogatja az éjszakai programokat, valamint a rendezvények teljes területén szigorúan tiltja az alkohol és kábítószer fogyasztást.

0: Őszre fejeződnek be a munkálatok a Békés Csabai Kazinci utcában, a Galambüzletháznál, ahol egy új biztonságos gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a beruházásra a 2026-os költségvetésben biztosítottak forrást, a kivitelező pedig nagyjából egy hónapja vette át a munkaterületet. A Város Üzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak szerint a kivitelezés bruttó 12 millió forintos költsége soknak tűnhet, azonban az összeg az egyszerű útburkolati jelek felfestésénél lényegesen összetettebb feladatokat fedez. Szabó Balázs beruházási csoportvezető rámutatott, hogy a szigorú szabályoknak megfelelően a zebra teljes akadálymentesítést kap, szintkülönbség nélküli járdakapcsolatokat a kerekesszékeseknek, valamint taktilis elemeket a látássérültek számára. Emellett burkolati prizmákat helyeznek ki az autósok figyelmeztetésére, és külön oszlopos, emelt fényerejű, eltérő színű közvilágítást építenek ki, amely önmagában mintegy 3 millió forintos tételt jelent. Ünnepélyes keretek között adták át azt a több mint 360 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztéseket Mezőhegyesen, amely beruházás sorozat részeként megújult a Békató környezete, a Szent György tér, a Csekonics park, valamint biztonságosabbá vált a közlekedés a Hársfa utcában. A Szent György téren megtartott projektzáró rendezvényen Pap István Tibor polgármester és Molnár Sándor, a Békés megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a lakosok és a civil szervezetek birtokba vették a megújult teret és zenepavilont. A beruházás során a Békatónál partvédelmi és vízminőségjavító munkákat végeztek, környezetbarát sétányt, akadálymentes napelemes mosdót és új utcabútorokat helyeztek ki. A zöld felületek megújítása mellett okos padokat telepítettek, a Hársfa utcában pedig az útburkolat szélesítésével és a kerékpárút fejlesztésével javították a közlekedés biztonságát. A Mezőhegyesi Önkormányzat és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma által megvalósított projekt munkálatai elkészült. A folyamat a használatbavételi eljárások lezárásával december végén zárul. Második alkalommal rendezi meg az Átkarolva jótékonysági futást az Átkarolva Egyesület szeptember 26-án szombaton délelőtt 9 órától Békéscsabán, a Csaba Park Bormúzeum előtti területén. A rendezvény célja, hogy a sportörömét ötvözze a segítségnyújtással. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többféle táv közül választhatnak. A felnőttek 1, 3, 6 és 9 kilométeres futásban, míg a gyerekek 200 és 400 méteres futamokban állhatnak rajthoz. A futamok előtti melegítésről Varga Adrián Európa-bajnok és olimpikon tornász gondoskodik a szabad torna esélycsapatával. A sportprogramok mellett véradással, ingyenes egészségügyi szűrésekkel és bemutatókkal, a legkisebbeket pedig arcfestéssel, kézműves foglalkozással várják a helyszínen. A rendezvényre a szervező egyesület online felületén vagy e-mailben lehet regisztrálni. Értékelték a Top Plus beruházások félidei állását a Békés megyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A tanácskozáson kiemelték az integrált területi program megvalósításának eredményeit, valamint a megyei önkormányzat kulcs szerepét a folyamatban. Szebellédi Zoltán fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok jelenléte elengedhetetlen, hiszen ők jelentik a közvetlen kapcsolatot az állam és a települések között. Molnár Sándor a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, hogy a kisebb településeken nincs meg a megfelelő apparátus a projektek menedzselésére, így a megyei cégek és a megyeháza koordinációs feladatai a tervezéstől a megvalósítási kulcsfontosságúak. A közgyűlés emellett módosította a megyei önkormányzat idei évi költségvetését is. Az évközben érkezett célzott támogatásoknak köszönhetően a költségvetés főösszege 22,3 millió forinttal növekedett, így jelenleg megközelíti az 1 milliárd 687 millió forintot. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! A férjemmel most ebédelünk, és szeretnénk kérni egy igazán vidám dalt, hogy még jobb kedvünk legyen. Üdvözletünket küldjük mindenkinek, a Tokács család.

0: Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11. Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66-520-600.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri le.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
0: még több.
1: És még több.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább, sziasztok! A munkahelyen tartunk egy rövid ebédszünetet, úgyhogy erre a pár percre most szeretnénk egy kicsit kikapcsolni, egy pörgős dalt kérni, amit küldünk minden kollégának. Jó munkát mindenkinek! Aláírás Zsuzsi és a többiek.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! A kollégáknak küldök egy dalt, mert ugye reggel még mindenki álmos volt, most arra már egész jó hangulat lett az irodában, úgyhogy szóljon nekik egy jó kis pörgős dal. Köszi, Tündi!

0: Ez a Sport Rádió, sok zene is még több. És ma szeptember 22-e kedd van. Sok boldogságot kívánunk Móricz nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Martin Solveig, francia producer DJ, de ma ünnepli születésnapját Andrea Bocelli, olasz operaénekes tenor, és Nick Cave, ausztrál zenész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. Napközben majd 18-22 fok várható. Sok.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 22-e, kedd van, nézzünk egy-két érdekességet a mai napból. Például 62 évvel ezelőtt ezen a napon a Broadway-n bemutatták a Hegedűs a háztetőn című musicalt, 3242 előadást ért meg. 35 évvel ezelőtt ezen a napon Bryan Adams I Do It For You című dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. És 27 évvel ezelőtt ezen a napon a pápa fogadta Bonót, a U2 énekesét a Vatikánban. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az élet nem arról szól, hogy megvárjuk, amíg elvonul a vihar, hanem hogy megtanuljunk táncolni az esőben. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra ez a Start, a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, milyen zenékkel készülünk ebben az órában. A Duran Durannal kezdünk, méghozzá Notorious-szal. Utána az Erasure-től jön az I Love to Hate You, és aztán a U2-től a Pride. A Notorious-hoz kapcsolódik, hogy a dalt a Duran Duran egyik legfontosabb alkotótársa Neil Rogers közreműködésével készítették, és az ő jellegzetes, feszesebb, funk is hangzása is sokat hozzátett a dal karakteréhez. Hamarosan jön az Erasure, aztán pedig a U2-től a Pride, szóval maradjatok a Starttal, és hogyha üzennétek, akkor SMS számunk 0-22-21-21-20, vagy keresd a startradio.hu-t. Már is folytatjuk a Duran Durannal, itt a Notorious.

0: még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
4: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

a Start a 98.4-en, szeptember 22-e van, a mai napon a Móricok ünneplik névnapjuk, a Móric a latin Mauritius névből származik, ami a Maurus tovább képzése, a jelentése Mór szerecsen. Kedves Móricok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elbukott a népszavazási kezdeményezés, amely munkaszüneti nappá nyilvánította volna december 24-ét, miután a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mindössze 23 ezer aláírást gyűjtött össze a szükséges 200 ezer helyett. A szakszervezet a lehetséges 120 nap helyett csak körülbelül 45 napig gyűjtötte a szignókat. A szervezet vezetése korábban jelezte, hogy a választások után az új kormánnyal is felvették a kapcsolatot, mivel Magyar Péter a kampányban már ígéretet tett a szenteste munkaszüneti nappátételére. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben, megszüntetve a politikai befolyást a sportszervezeteknél. A jövőben miniszterek, államtitkárok, képviselők, polgármesterek és állami cégek vezetői nem tölthetnek be vezető tisztséget 500 főnél nagyobb sportszervezetekben. Az érintett tisztségviselőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről, a szabályt megszegők pedig 4 évre elveszítik választhatóságokat. Az új rendelkezés többek között Szijjártó Pétert, Kubatov Gábort és Dajs Tamást is érinti. Vélhetően a koronavírussal kezdődik a hazai őszi járványszezon, a budapesti szennyvízmintákban ugyanis már megemelkedett a vírus örökítő anyagának szintje. Rusvai Miklós virológus elmondta, a Covid mára egyre inkább egy egyszerű náthává szelidül, így a súlyos megbetegedések kockázata alacsony. A szakember szerint idén is az influenza elleni védekezés lesz a legfontosabb, a vakcinák viszont még nem érkeztek meg a házi orvosokhoz. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírság plafont.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Jermaine Jackson és Piazza Dura. A When the Rain Begins to Fall-al, aztán mit lesz a Cure, a Friday I'm in Love-val, később pedig a Culture Beat is jelenik, valamint a Razor Light sem marad tétlen. A kezdőd ahhoz egy igazán filmes történet is tartozik. A When the Rain Begins to Fall nem egyszerűen egy duettként született, hanem egy futurisztikus filmhez, a Voyage of the Rock Aliens-hez készült. A ben is visszaköszön ez a kissé különös 80-as évekbeli science fiction hangulat, szóval már a dal előtt is van egy kis történet a történetben. Aztán itt lesz a Cure egyik legvidámabb dala, a Culture Beat egy teljesen más hangulattal, végül pedig a Razor Light. Négy dal, négy teljesen különböző világ és egy újabb óra starton. Kezdjük is, Jermaine Jackson és Piazza Dura közös dalával. Itt a When the Rain Begins to Fall.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem találkoznál az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok a szere.
8: Start Rádió.
0: És még több.

Házas tart a 98.4-en. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel elszórtan alakulhatnak ki belőle záporok. Pélénk helyenként még erős lökésekkel kísér lesz az északnyugati szél. Hajnalban 7, míg holnap délután 19 fokra számíthatunk.

0: Stadtrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, itt emiatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 2027. októberére akár teljes egészében kiváltható az orosz gázimport nem orosz forrásokból, miután az ország gázellátása felkészült a télre, nyilatkozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kőolaj ellátás terén is tárgyalásokat kezdtek a horvát féllel az Adria vezeték teljes kihasználásáról. A miniszter emlékeztetett, év végéig lezárul a Paks 2 felülvizsgálata, a jövőben pedig a megújuló energiaforrások, a szélenergia, valamint az energiatárolási kapacitások fejlesztése élvez majd elsőbséget. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás, miután a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be a sportvezetőkre. Az új rendelet értelmében a jövőben miniszterek, pártelnökök és állami vezetők nem vezethetnének 500-nál több igazolt sportolót foglalkoztató klubokat. A Fidesz EP képviselője szerint az egyesület vezetőit a klub választja meg, nem a miniszterelnök, míg a Ferencvárost irányító Kubatov Gábor úgy fogalmazott, a Fradival való kapcsolatát nem lehet jogszabályokkal széttépni. Tetartóztatásban maradt Fási Ádám felesége a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatási ügyében. A kecskeméti törvényszék döntése értelmében a gyanúsított és társa a megalapozott gyanú szerint 82 millió forintot nyert el egy dokumentumfilmre, de a támogatással hamis számlákkal számoltak el még a forgatás megkezdése előtt. Az ügyben költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik eljárás. Szeptember 28-án kiderül, melyik az a négy ügy, amelyet elsőként kér magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna elnök elmondta, a szervezet számára az eltűnt vagyon visszaszerzése legalább olyan fontos feladat lesz, mint a büntetőjogi felelősségre vonás. A hivatal arra is felkészült, hogy a régi rendszer emberei megpróbálnak majd beépülni a szervezetbe.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Ez óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ebben az órában jön a Neck Dives. Itt lesz a Garbage, az Ascents, később pedig a Wang Chang, szóval ezúttal is elég szélesre nyitjuk a zenei palettát. A kezdő dalunk az In the Name of Love egyébként eredetileg nem Neck Dives dal, a zenekar a saját változatával tette, igazán ismert és jól mutatja, hogy mennyire más hangulatot tud adni ugyanannak a dalnak egy új hangszerelés. A Neck Dives változatában ott van az a jellegzetes, kicsi melankolikus 80-as évek pop hangzás. Aztán később jön a Garbage és a Stupid Girl, majd az All Saints a Pure Shores-al. Igen, az a dal, amihez szinte automatikusan társul a tengerparti hangulat. A végére pedig a Wang Chang és az Everybody Have Fun Tonight. Szóval maradjatok velünk, mert lesz itt mindenből egy kicsi. Kezdjük az órát. Már is jön a Neck Dives és az In the Name of Love.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2590 forinttól. Laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. Sok a szene. És még több.
9: Start Rádió.

0: Partrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közművet építenek, emiatt útszűkületre kell számítani. Szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat a közlekedőknek!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start, a 98.4-en. Sziasztok, Aracki Zoltán. Ebben az órában Krimi Fischerrel kezdünk. A Love Changes Everything-el utána érkezik a Simple Minds, és a She's a River, később pedig Natasha Bedingfield az Unwritten-nel. A kezdő dalunk címe önmagában is elég beszédes. Love Changes Everything, vagyis a szerelem mindent megváltoztat. Krimi Fischer 1988-as dala ráadásul nem csak a rádiókban működött nagyon, hanem több országban is komoly sikert ért el. Érdekesség, hogy a duó mindössze néhány évig volt igazán aktív, és mégis olyan dalokat hagyott maga után, amelyek ma is elég ismerősen csengenek. Aztán jön majd a Simple Minds, egy kis lendülettel, később pedig Natasha Bedingfield és az Unwritten, egy dal, aminek már a címe is azt üzeni, hogy még bármi megtörténhet. Három különböző hangulat, egy újabb óra starton. Kezdjük is Krimi Fischerrel, itt a Love Changes Everything.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok

Ez a start a 98.4-en. Jönnek az évfordulók. 123 éve, 1903-ban Italo Marcioni szabadalmaztatta a fagydaltölcsért. Az olasz származású New York-i fagydaltárus a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett először papír kúpokban, majd tésztába készített préselt kúpokban árulta a fagydaltját. 75 éve született David Coverdale, a Deep Purple és a Whitesnake énekese. 69 éve született Nick Cave, ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes. És 35 éve Bryan Adams, az Everything I Do It For You című dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. A dal egyébként a Robin Hood című filmbetétdala is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újabb milliárdos forrásokat biztosít a kormány a gyermekvédelmi rendszer azonnali fejlesztésére. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai programokra, beleértve a regionális pszichológiai és gyógypedagógiai mobil csapatok létrehozását. A krízis csomag részeként új ellátóhelyeket alakítanak ki több mint 80 gyermek számára, célzott programot indítanak a kórházban rekedt csecsemők megsegítésére, emellett modernizálják a rendszer informatikai és járműparkját is. Újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a kormány a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, amelyek keretében több mint 92 milliárd forint érkezhet az országba. Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a cél egy olyan egyezmény megkötése, amellyel a pénzt főként zöld fejlesztésekre, egészségügyre és társadalmi felzárkóztatásra fordíthatják. A miniszter emlékeztetett, hazánk az előző támogatási ciklus közel 78 milliárd forintos keretéhez nem jutott hozzá, mert a felek nem tudtak megállapodni a civil forrásokat kezelő szervezetről. Vélhetően a koronavírussal kezdődik a hazai őszi járványszezon, a budapesti szennyvízmintákban ugyanis már megemelkedett a vírus örökítő anyagának szintje. Rusvai Miklós virológus elmondta, a Covid mára egyre inkább egy egyszerű náthává szelidül, így a súlyos megbetegedések kockázata alacsony. A szakember szerint idén is az influenza elleni védekezés lesz a legfontosabb, a vakcinák viszont még nem érkeztek meg a házi orvosokhoz. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.

0: Sportrádió.
1: Volt-e olyan egyébként, amíg oktattad a dobot, hogy jött hozzád akár egy fiatalabb, akár egy idősebb ember, és azt mondtad, hogy hát így pár alkalom után így nem nagyon. Tehát volt-e olyan, akit így lebeszéltél róla?
2: Nagyon
1: vagy
2: érdekes.
1: Egytől egyig mindenki bevált, vagy azért voltak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy a mai világban már olyan technikák vannak, olyan oktatási technikák vannak, hogy effektíve mindenkit meg lehet tanítani egy bizonyos szintig. Nyilván nem egy ginger baker lesz belőle, de egy bizonyos szintig mindenkit meg lehet tanítani. Régen ez nem így működött, régen megnézte a tanár, hogy milyen tehetsége van a tanítványnak, és akkor volt, akit fogtak, és akkor effektíve is zavartak, hogy akkor ő nem igazából tehetséges. Viszont mondom, olyan technológiák vagy technikák vannak az oktatásban, hogy bizonyos szintre bárkit fel lehet hozni.
1: Meg lehet ebből egyébként nevezni egy pár dolgot, vagy ez hétpecsétes titok?
2: Nem igazából hétpecsétes titok, kézis lábrendek vannak, ez nagyon fontos a dobolásnál, hogy milyen típusú kéz és lábrendek vannak. Vannak a nagyon egyszerű száraz gyakorlások, amit igazából nagyon sokan nem szeretnek nyilván, mert tényleg le kell ülni, odaülsz a székre, és akkor órákon keresztül játszod. Például van a paradiddle nevezetű egyszerű ütés, az a jobba, jobb, jobba, jobba, jobba. Ez kötelező minden dobosnak ezt megtanulnia, és hát ebből is lehet olyan technológiákat kihozni, amivel eszméletlen jó grúvok alakulnak ki. Na már most, aki ezt nem csinálja meg, tehát ez az alap nincsen meg, na, azok nem fognak tényleg eljutni addig.
1: Volt ilyen egyébként?
2: Olyan nem volt, aki így feladta volna. Tehát mindenki próbálkozott. Volt olyan, akinek nem egy hónap kellett ahhoz, hogy ezt mondjuk stabilan el tudja játszani egy ilyen mondjuk egy 120-as metronóm szám alatt, hanem kellett neki egy év.
1: Oktatás szempontból egyébként te mindig is sziklaszilárdan a lépcsőzetes rendet követted? Tehát mindenki ugyanazt kapta, vagy azért személyre szabottak voltak?
2: Nem. Személyre szabott mindenféleképpen. Tehát az alap, az mindenféleképpen, ami mondtam, ez a paradiddle is, ez nyilván mindenki megkapta feladatnak, viszont az én óráimon mindig úgy történtek, vagy az én óráim úgy történtek, hogy ezt a száraz gyakorlást az elején átnéztük, megnéztük, hogy mi van, megnéztük az új feladatokat, és utána mindenki a saját kedvenc számát válogatta ki, és abba építettük bele. Tehát kiválasztott egy számot, van a neten egy csomó olyan hely, ahol le lehetett tölteni dob nélkül a zenéket is. Effektív az ő saját kedvenc zenekarára tudott dobolni.
1: Wow.
2: Ezzel sokkal jobban tudtam inspirálni őket, hogy akkor hamarabb fejlődjenek, hamarabb tanulja meg azokat a bizonyos nehezebb technikákat, mert hogy tényleg az a szám szólt a fülébe, amit szeret. Startrádió.

0: Sportrádió.
1: Időszámításunk előtt kerültél oda a művelődési házba Gyulára, és azóta is ott vagy, jelenleg is, ugye kisebb-nagyobb kihagyással, ugyebár benne vagy ezekbe a rendezvényszervezős dolgokba, és most egy kicsit kanyarodjunk erre a témára. Volt-e olyan rendezvény, ami még téged is megizzasztott? Tehát amire azt mondtad, hogy fú, hát ez nagyon kemény volt, de végül sikerült. Mert volt. Ugye tudjuk ugye, hogy Gyulán milyen rendezvények vannak, ugye ami művházas szervezés, de engem az érdekelne, hogy konkrétan mi volt az a rendezvény, amiről persze lehet mesélni, ami nagyon-nagyon megizzasztott, nagyon nehéz volt, de végül sikerült így összehozni.
2: Igazából volt és voltak ilyen rendezvények, főleg a pályafutásom elején, amikor is még azért úgy nem láttam a pályán, és futottam bele olyan problémákba, amire nem is gondolt az ember. Tehát szépen lassan, hát nyilván az ember, ahogy fejlődik, akkor így megtanulja a dolgokat. Tapasztalatból szerintem a legjobb tanulás, amikor tapasztalatból tanulod meg, mert akkor az biztos, hogy azt a hibát aztán fogod elkövetni, vagy hogyha ne találtam valami pozitív dolgot, vagy ezt a pozitív dolgot aztán fogod elfejteni, és azt fogod csinálni. Volt több is, tehát most így konkrétan egyet nem fogok tudni kiemelni, de jó néhány volt. Nem beszélve arról, hogy a művelési házban, amikor én bekerültem, akkor még a művelési ház nem rendezvényszervezői funkciókat látott el, hanem közművelési feladatot látott el. Nyilván ezt most is csinálja, de emellett a rendezvényszervezői funkció is megjelent, főleg városi nagy rendezvények tekintetében, és hát amikor kaptunk egy olyan rendezvényt, amihez előtte még úgymond rá se láttunk, meg nem tudtuk, hogy micsoda, na ott azért volt buksi vakarás, hogy akkor ez most hogyan kivitelezzük és hogyan oldjuk meg. De szerencsére, és ez az amúgy egy nagy büszkeségem itt a munkahelyemen, hogy majdnem mindenki, legalábbis a munkatársaim nagy része, az a kezdetektől már ott van. És ez azt is jelenti, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat verődött úgy össze, és hát mindenki segíti a másikat, mint hogy tényleg egy nagy család lennénk.
1: Hívtok top előadókat is, hívtok nem annyira top előadókat is, és gondolom, te, mint egyik szervező, te is részesülsz azokkal a helyzetekkel, hogy kérnek tőled időpontot, bemutatkozási lehetőséget, fiatalabb, nem annyira fiatalabb zenekarok, ismeretlen zenekarok, hogyan kezeled ezt? Mi az a szempont, ami alapján azt mondod, hogy oké, ez a zenekar, vagy ez a zenei formáció, ez alkalmas arra, hogy egy városi rendezvényen felléphessem?
2: Ez egy jó kérdés, mert hogy rengeteg olyan zenekar van és lesz is, akik nagyon tehetségesek. Soha nem volt még az, hogy ne hallgassak meg bárkit is, aki jelentkezett, hogy neki most milyen műsora van. Nyilván azokat, akik úgymond tehetségbe is, meg úgy látok benne fantáziát, hogy el is megyek és meg is hallgatom egy másik fellépésen őket, mert azért kíváncsi vagyok azért arra, hogy ki milyen műsor tud szolgáltatni. De olyan, hogy szempontok, hogy mi szerint mondjuk pontozzak valamit, vagy ilyesmi, abszolút nincsen. Tehát nem nincs ilyen szempontrendszer. Van olyan stílus irány, ami abszolút nem is áll hozzám közel, viszont tökre örülök, hogy fel tudom léptetni, mert abban a stílusban tök jó minőségűek, és a közönségek is nagyon-nagyon tetszik.
1: Nem csőlátásban gondolkodsz, hanem igyekszel azért nyitott lenni így a különböző stílusok felé is, és látod bennük a fantáziát, ha van persze.
2: Ja, ez így van, hát így felszoktatok lépni.
1: Jaj, ezt nem. Köszi. Nem azért akartam idehozni ezt a témát.
2: Meg oda, te vicceljük egyet.
1: Kizökkent ez teljesen.
0: Start Rádió.

Rádió. Start Rádió. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

még több. És még több. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra. Sok lenne. Sok lenne. És még több.
1: Start Rádió.

nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?